0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide visz a szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem vált el, a világot hajtja.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Szép jó reggelt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak, szeptember 24-e van, csütörtök reggel. Szabó Leszli felvétele szólt az imént Napsugár címmel, és hát ugye egyelőre sötét van odakint, de majd 3/4 hét tájban kell a nap aztán. Aztán talán süt ránk egy kicsit, bár felhősebb időt mutat az előrejelzés, mint a tegnapi napon volt. És ugye, hogy megérkezett a hidegfront, már a tegnapi hajnalon is előfordultak 0 alatti értékek, és ezen a mai reggelen is. Egyes helyeken hűvösebb van, mint tegnap volt, ide vidékünkre 6 fokot mutatnak most, ez Napkelte környékén még kicsit csökkenhet, aztán lassan emelkedik, de nem lesz túl kecsegtető a mai nap időjárása, elég hűvös lesz, úgyhogy rétegesen öltözködjenek. Sőt, egy kis esőt is mutatnak mára, úgyhogy az esernyő is jó, ha kéznél van, ennyit röviden. Természetesen szólunk majd bővebben az időjárásról 6 óra tájban, de előtte majd még a frontot is megnézzük, mert az is említésre érdemes. De akkor folytassuk tovább most zenével ezt a csütörtök reggelt. A zenei válogatást Király Boglárka készítette, a hangtechnikus Lebár Teodor, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, a műsorvezető Donner Tímea. Szép jó reggelt mindenkinek!

Horváth Tamás énekelt az imént. Egy újabb frontrendszer éli el térségünket, írja az egészségkalauz. A tőlünk északra örvénylő ciklonnak a hideg frontja fog ma délutántól átvonulni felettünk, de ezt megelőzően a ciklon meleg szektorában egy jelentős melegedés indul be a magasabb légrétegekben, amiknek a következtében a fokozottan frontérzékeny emberek előbb melegfronti jellegű panaszokat tapasztalhatnak, ami aztán határozottan fog átváltani a hidegfront által okozott erős hidegfronti panaszokba. Valójában a ciklon kettős frontja is fog majd érinteni bennünket, de ez majd péntek folyamán várható. Kifejezetten megterhelő lesz a humán meteorológiai, orvos meteorológiai helyzet a következő napokban, és sokan nem fogják érteni, hogy miért tapasztalnak erősen változó panaszokat, amelyek a nap folyamán jelentősen átalakulhatnak. Valójában csak a legjellemzőbb panaszokat érdemes ilyenkor kiemelni. A kezdeti fejfájással és rosszulétekkel kísért panaszokból egyre több helyen lehet jelentősen kiugró vérnyomás állapot, tehát akár fel, akár le is eltérhet a vérnyomás a normál értéktől. Melkasi panaszok is előfordulhatnak. Aztán az erősödő görcsös folyamatok sokféle tüneti formában jelentkezhetnek. Az igen változékony időben sok a szorongás, gyakoribbak a pánikreakciók, fokozott ingerültség, fáradékonyság jelentkezhet, és alvászavarok is előfordulhatnak egyébként. Aztán mondom, majd pénteken is folytatódik a terhelés. Sokat romlottak már a kültéri programok feltételei, sokkal kevesebb vagy rövidebb a napos időszak, és alacsonyabb a hőmérséklet is. A fokozódó szél pedig még kellemetlenebbé teszi az időjárást. Hát számíthatunk változóan felhős napos időre a mai nap folyamán. A hidegfront hatására majd megnövekszik a felhőzet, több helyen lehet eső, de nem lesz országos esőzés megint csak. A legtöbb helyen csak 1-2 milliméter csapadék hullhat, úgyhogy túl nagy mennyiségre ne készüljünk. Azzal együtt, hogy őszre fordult az idő, vagy ősziesre fordult az idő, csökkennek a hőmérsékletek is, ahogy mondtam, a reggeli érték most ilyen 6 fok körül alakul, az árszó szerint, de van, ahol csak 4 fokot mutatnak a hőmérők, és napközben is 20 fok alatt maradnak a maximumok, úgyhogy erre mindenképpen érdemes készülni. Hát a kabátot, pulóvert ne hagyják otthon, meg az esernyőt se, ezt már mondtam. 2 perc múlva lesz 3:46, ennyit az egészségkalauz oldaláról, ahol nap-nap után mindig egyébként a szakemberek összefoglalják, hogy mire is lehet számítani, mármint hogy milyen frontok érkeznek, illetve az milyen hatással van az emberi szervezetre. Na, szép napot mindenkinek ezzel együtt, nem sokára az ünnepelteket köszöntjük, addig meg zenével folytatjuk.

0: 10 perc múlva 6 órakor lesznek majd friss információk, most még az ünnepelteket is felköszöntjük. Szeptember 24-e van Gellért napja. A germán eredetű Gerhard, Gerhard nevekből származik, jelentése gerej, dárda, illetve erős merész jelentéssel is bír. Aztán Mercedes napja is, ma van, spanyol eredetű női név, a fogoly kiváltó Szűz Mária kifejezésből származik. A szlovénban Nada névnap van, jelentése reménység, az eredete pedig szláv. És még kiket köszönthetünk? Gerda, Gerhard, aztán Grizelda, vagy Grizeldis, Mari, Mária, Meredis és Zelda nevű ismerőséinket is köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Őket említi még a kalendárium, meg persze a születésnaposoknak is minden jót kívánunk ezen a vélhetően, vagy remélhetően szép napon. Szép napot mindenkinek, jó reggelt, jó vételt és jó rádiózást. Zenével töltjük meg az óra hátra lévő részét, a következő órát pedig pontban 6-kor az információkkal indítjuk.
1: A magány újra mellém ül, cigifűszál az erkéről, a végén úgyis csak egy sóhaj.

0: Jó reggelt mindenkinek, szeptember 24-e van, csütörtök. Lássuk, hogy hogy alakul az időjárásunk, ja, 6 óra a pontos idő egyébként. Hát a helyzetkép szerint 7 fok van Lendván és Muraszombatban, 9 fokot jelentenek Mariborból és a fővárosból, 13 fok van Koper környékén és 4 fokot mértek legutóbb a Kredaricán. Hát elég hideg van, úgyhogy öltözzenek rendesen, és mire számíthatunk majd a nap folytatásában? Mondom ezt is mindjárt. Eleinte derültebb lesz az ég felettünk, aztán majd a délnyugati szél helyenként feltámadhat, és a nap folyamán fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délután északon elszórtan záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki, melyek estére a délebbi tájakra is kiterjednek, eközben északira fordul majd a légmozgás. A nappali csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között alakul, írja a szlovén előrejelzés. Aztán, ami Magyarországot illeti, csütörtökön egy hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet. Esőzápor többfelé kialakulhat majd, sőt délután, kora este zivatarokra is van esély. A délnyugati szelet élénklökések kísérik, aztán majd északira fordulhat és megélénkülhet. A hőmérséklet jelenleg a következőképpen alakul: 5 fokot mértek Lentiben, Zalaegerszeg és Szentgotthárd 6 fokos, Nagykanizsa, Szombathely 7 fok, Budapestről 6 fokot jelentettek legutóbb. Hát délután 20 fok alatt maradnak a maximumok, jellemzően ilyen 17-18 fokra készülhetünk. Pénteken a napsütést felhő átvonulások zavarják meg, melyekből csak néhol a Dunától keletre alakulhat ki rövid zápor. A Dunántúlon még sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati irányú szél. A Dunától keletebbre kevesebb helyen támadhat majd fel. Kora reggel 4-11, délután 17-22 fokot mérhetünk. Ami a hétvégét illeti, szombaton nyugaton csaknem zavartala lesz a napsütés, máshol időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg, de csapadék nem várható, hajnalban többfelé kialakulhat pára, illetve köd. Hát hideg lesz reggelente, 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, délután pedig 19-26 fok várható a hétvégén. Egyébként vasárnap a hűvös helyenként párás reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, és csak kevés felhő lesz az égen. Ami az orvos meteorológiát illeti, ugye már említettük, hogy kettősonti hatás terheli a szervezetet, tehát mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Először egyébként a melegfronti tünetek lesznek erősebbek, aztán ez fordul át hidegfrontiba. Na de mi lesz konkrétan? Fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, rosszulét, koncentrációs zavarok. Fokozódhatnak a gyulladásos panaszok, és reggel a reggeli órákban erősödhetnek a kopásos eredetű ízületi fájdalmak. Ha feltámad a szél, az fokozza a panaszokat, egyre többen panaszkodhatnak fejfájásra, ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat, akár az időjárás, akár a szél miatt, akár más miatt, hát ki tudja. Ajánlott a réteges öltözködés, és továbbra is azért ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre, legyenek körültekintőek, vigyázzanak magukra, ennyit akkor az időjárásról, orvos meteorológiáról, mindjárt az utakkal folytatjuk.
1: Közlekedési hírek.
0: Helyenként párás, ködös lehet a levegő, úgyhogy alacsonyabb lehet a látótávolság, vagy rövidebb legyenek körültekintőek. Egyébként nagyrészt száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, de baleset történt a Steyr autópályán, Ljubljana irányába a Sempeteri felhajtónál akadályozott a forgalom, és torlódnak a kocsik már most a főváros irányába egyes területeken. Itt éppen a Steyr autópályát említik, ugye ez még fokozódni fog a reggeli órákban a csúcsforgalommal, de ezt még el lehet kerülni egyébként, csak óvatosan vezessenek. Balesetmentes közlekedést, jó utat! Hat óra múlt 4,5 perccel, a friss információkat hallgathatták meg. Már zenével folytatjuk tovább, negyed hét tájban pedig lapszemlézünk egyet.

Egy kis lapszemlével folytatjuk tovább, 4 perc elmúlt el 19:45. A Facebookon jelent meg az álhír a hőkupoláról és a hőségről. Harcz Endre becsehelyi viharvadász azonnal cáfolta, szerinte 35-40 Celsius fok kizárt, normál szeptemberi időnk lesz 25 fok körüli melegekkel, ahogy fogalmazott, nyugis idő. Hozzátette, klasszikus szeptemberi előoldal, amit hívhatunk hőkupolának is, azonban ez nem a nyári szint, hiszen jövő héten már október lesz. Más téma. A csőttől tartanak, ezért demonstrációt hirdetnek a független benzinkutasok Magyarországon. Egy héten át demonstrálnak a Kossuth téren, mert a jelenlegi szabályozás egyre nehezebb helyzetbe hozza a kisebb, családi vállalkozásként működő kutakat. A független benzinkutak szövetsége szerint kiszámíthatóbb szabályozásra és tisztességes versenyfeltételekre van szükség. És még egy dolog, a legismertebb szlovák influencer páros beleszeretett a Balatonba. A 240 ezer Insta követővel rendelkező fiatal házas pár, Domi és Tomasz 4 napos túráján felfedezte Zala egy részét is. Jártak Hévízen, Keszthelyen és Zalacsányban is. Szemmel láthatóan a balatoni régiók is nagyon bejöttek nekik. Erről és sok minden másról is olvashatnak a Zala megyei hírportálon.

6 óra 22 perc van, érkezett rendőrségi jelentés. Az elmúlt 24 órában 4 közlekedési baleset történt a muravidéki utakon, ezekben kizárólag anyagi károk keletkeztek. Emellett 7 bűncselekmény és 4 vadgázolás ügyében intézkedtek még a rendőrök. Történt lopás, csalás, rongálás és családon belüli erőszak is, írják. Ami pedig már a mai napra vonatkozik, az az előre bejelentett hely, ahol sebességet mérnek majd, mégpedig Muraszombat környékén lehet már számítani, tartsák be a szabályokat, szép napot kívánunk, folytatjuk némi zenével, fél 7-kor pedig lesz egy terepjárónk, hallgassák meg.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Fél hét a pontos idő, jó reggelt mindenkinek. Mandátuma első ülését tartotta meg a Lándvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézményének tanácsa a május elejé alakuló ülést követően. A tanácstagok meghallgatták és véleményezték az első fél évre vonatkozó munka és pénzügyi terv megvalósításáról szóló beszámolót, majd körvonalazták az őszi programtervet a két szervezeti egységre vonatkozóan. A részletek Botka Ágnestől.
3: A könyvtár esetében az idei év első felében, azaz január 1-től június 30-áig több mint 2000 könyvtári egységet dolgoztak fel és tettek hozzáférhetővé az olvasók számára szlovén, magyar és idegen nyelven. Emellett újabb elektronikus és hanganyagok is használatba kerültek. Az olvasók 72 különböző folyóirat közül válogathatnak. Az említett időszakban 1240 aktív tagot jegyeztek, 68-an iratkoztak újra. 10.300

0: 329 látogatást jegyzett a COBISZ rendszer, közel 33.500 könyvtárnyi egység lett kikölcsönözve az első 6 hónapban a felnőtt, illetve gyermek tagozaton. A kulturális központban az év első felében 102 eseményt szerveztek, amit közel 18.500 érdeklődő kísért. Több balettversenyt szerveztek meg, és a Budapesti Táncművészeti Egyetem is megköszönte a táncosai nevében a fellépési lehetőséget az Államiság napja alkalmából. Kiemelkedő volt a Mura Kultúra Interreg projektum, amelyik a horvátországi és a szlovéniai műkedvelést állította a középpontba, a Mura két partján. Sok odafigyelést igényel a színház műszaki felszereltségének a karbantartása, elsősorban biztonsági okok miatt. Gondot jelent továbbra is a Makovec Imre által tervezett, impozáns épület fenntartása, hiszen rossz idő esetén folyamatosan beázik a tető. Ennek szanálása tetemes összegbe kerülne. A költségvetési mérleg értelmében a könyvtár az első fél évet körülbelül 18.000 euró többlettel, a színház pedig körülbelül ekkora hiánnyal zárta.
1: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Botka Ágnes összeállítását hallották, 3 perccel múlt el fél 7.

10 perc elmúltán fél hét, jó reggelt mindenkinek, nem tudom mikor ébredtek, nem tudom, hogy éppen hol tartanak a reggeli készülődésbe, de talán a pontos idő azért fontos információ mindenkinek, akár munkában van, akár pedig pihenéssel töltheti a mai napját. Így vagy úgy, de azért kávét nagyon sokan szoktak fogyasztani. Vajon mi a koffein titka, illetve mi az előnye? Hiszen vannak, akiket felpörget, de vannak, akik idegessé válnak tőle. A kávé okozta feszültség a kávézás egyik negatív mellékhatása. Erre érdemes egyébként odafigyelni. Orosz kutatók szerint a kávézás serkentő hatásának egyik mellékes, de negatív hozadéka, hogy feszültebbé, illetve idegesebbé válhatunk. Mióta a kávézás elterjedt szokássá vált, sőt, egyfajta segédeszközzé vált, a tudósok próbálják megfejteni, hogy mi lehet a koffein titka. De nem csak erre keresik a választ, hanem arra is, hogy a kávéfogyasztás esetében milyen változások következhetnek be viselkedésünkben. Ez utóbbi területen végeztek kutatásokat az orosz kutatók, kísérleteik alapján pedig úgy vélik, a kávé ugyan jó stimulálószer, de mellékhatásaként sokkal inkább hajlamosak lehetünk idegességre, ingerlékenységre. A feltételezés bizonyítására szolgáló kísérletet ugyan nem embereken végezték el legalábbis egyelőre, hanem patkányokon, de esetükben figyelemreméltó eredményeket tapasztaltak. A kísérleti állatokat két csoportra osztották, természetük szerint. Az egyikbe azok kerültek, amelyek nyugodtabb természetűek voltak, a másikba pedig a sokkal agresszívabb egyedek. Ez utóbbiak ráadásul elkülönítették a társaiktól, mivel a patkányok számára magány, nehezen tolerálható állapot, így a koffein hatására a viselkedésükben bekövetkező változások sokkal egyértelműbben jelentkeztek, vélték a kutatók. A patkányoknak 0,1%-os koffein tartalmazó kávét adtak, és hogy biztosan megigyák, más folyadékot nem kaptak a kísérlet idejére. Az eredmények azt mutatták, hogy az egyedül lévő, természetüknél fogva aktívabb patkányok sokkal érzékenyebbek voltak a koffein hatására. Ugyanakkor egy idő után a rendszeres kávézástól a szervezetük hozzászokott a koffeinhez. A másik csoport esetében teljesen más tapasztaltak. A nyugodtabb patkányok egyre ingerlékenyebben kezdtek viselkedni a rendszeres kávéfogyasztás hatására. Érdekes hozadéka volt a kísérletnek, hogy egyik csoport tagjai sem vált a kávé függővé a rendszeres koffeinfogyasztás miatt, sőt, az aktivitási szintjük is változatlan maradt, miután nem jutottak több koffeinhez. Az eredmények alapján úgy gondolják, hogy az emberi idegrendszerre is hasonló hatásra lehet a rendszeres koffeinfogyasztás, legyen az akár a reggeli teában, kávéban, vagy akár a csokoládéban, vagy bármilyen más italban, hiszen nem csak a kávé tartalmaz koffeint. Úgyhogy ha jártak már úgy, hogy na, úgy megkívánják a kávét, aztán utána meg olyan idegesek lettek, az lehet, hogy a koffein miatt van. Egyébként nagyon különbözőek vagyunk etéren, hiszen van, akinek a szervezete a koffeint nagyon gyorsan le tudja bontani, feldolgozza, na ő az, aki még fél hatkor este, meg hat órakor is megihat egy kávét, és boldogan szuszog éjszaka. Mások viszont úgy vannak vele, hogy hát délután három után már nem iszok kávét, mert nem tudok majd miatt aludni. Ez azért van, mert a szervezet másképp reagál rá. Na bárhogy is van, most így kora reggel még nyugodtan belefér egy kávé, váljék egészségükre. 1 perc múlva 3:47.

Ez volt a Unique felvétele, 9 perc múlva 7 órakor már hírekkel várjuk Önöket, úgyhogy maradjanak velünk a folytatásban is, aztán a következő órában is persze várjuk Önöket, majd fellapozunk a kalendáriumot, de lesznek friss információk is.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Szlovéniában a két őshonos nemzeti közösségnek a nemzetiségileg vegyesen lakott terület helyi önkormányzati szerveiben képviselője van. A nemzetiség érdekeit a községi tanácsokban külön státuszú tanácstagok képviselik. Csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban a Lendvai és a Sálovci Községi Tanács külön státuszú tanácstagjaival beszélgetünk feladatkörükről és a tisztség jelentőségéről. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 7 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichári Nesz hírszerkesztőt hallják. Jánez Jánsa szlovén miniszterelnök ma felszólal az ENSZ közgyűlése 81. ülésszakának általános vitájában New Yorkban. A kormányfő szerint Szlovénia továbbra is elkötelezett az ENSZ és a hatékony nemzetközi együttműködés mellett. Jánsa kedvóta vesz részt az ülésszakhoz kapcsolódó eseményeken, köztük a Krimi Platform konferenciáján, ahol Ukrajna további támogatása mellett foglalt állást. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy oldják fel a Magyarországgal szemben 2022-ben bevezetett jogállamisági szankciókat. A döntés nyomán 4,2 milliárd eurónyi korábban felfüggesztett uniós forrás válhat elérhetővé. Amennyiben az EU tanácsa elfogadja a javaslatot, a magyar közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek hallgatói és kutatói ismét részt vehetnek az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokban. Norvégia legkésőbb 2028-ra szeretné kidolgozni Európa legnagyobb ismert ritka földfém lelőhelyének kitermelési tervét. Az Oslo közelében található Fenn komplexum becslések szerint 15,9 millió tonna ritka földfém oxidot tartalmaz. A projekt az európai ellátás erősítését és a Kínától való függőség csökkentését szolgálná, ugyanakkor jelentős környezetvédelmi aggályokat is felvet. A bányászat a tervek szerint a 2030-as évek első felében kezdődhet. Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland új védelmi megállapodást írt alá, amely lehetővé teszi két új amerikai katonai támaszpont létesítését Grönlandon. A sziget szuverenitása és önrendelkezési joga változatlan marad. Az amerikai katonai intézkedésekhez pedig továbbra is dán és grönlandi jóváhagyás szükséges. Az egyezményt még Dánia és Grönland parlamentjének is jóvá kell hagynia. Sport. A szlovén férfi röplabda válogatott bejutott a torinói Európa-bajnokság elődöntőjébe, miután a negyed döntőben 3-1-re legyőzte Belgiumot. Szlovénia sorozatban 6. alkalommal jutott az Európa-bajnokság legjobb 8 csapata közé, most pedig már az elődöntőben folytathatja szereplését.
0: Időjárás.
2: Ma eleinte még többnyire napos idő várható, napközben azonban fokozatosan mindenütt megnövekszik a felhőzet. Délután északon záporok és helyenként zivatarok alakulhatnak ki, amelyek estére a déli országrészre is átterjedhetnek. A délnyugati, majd az északi irányba forduló szelet kísérhetik többfele. Élénk olykor erős lökések. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 18 és 24 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A Steyr autópályán torlódások alakultak ki Lukovica és Domžale között Ljubljana irányába. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Muraszombat környékén végeznek a rendőrök.
0: Muravidéki Magyar Rádió. Régióban az első.

Geszti Péterék után következzék néhány esemény és név a kalendáriumból. A mai naphoz fűződik Szent Gellért püspök mártír halála 1046-ból, aztán városi rangra emelkedett Sátoralja újhely 1261-ben. Cornelius Vanderbind által épített jakt volt az első, amely körbeutazta a földet 1853-ban. Aztán 1869 a Wall Street-en kitört tőzsdepánik miatt több ezer üzletember ment csődbe. 1895-ben pedig először biciklizte körbe egy hölgy a földet, útja 15 hónapig tartott. 1948-ban megalakult a Honda Motor Company, aztán 1972-ben Norvégiában a lakosság 54%-a népszavazáson utasította el az unióhoz való csatlakozást. 1980-ban Párizsban bemutatták a Nyomorultak című Victor Hugo regénye alapján készült musicalt. 1991-ben megjelent a Nirvana együttes második és egyben legsikeresebbnek tartott lemeze, a Nevermind, amelyet minden idők egyik legkelendőbb albumaként tartanak számon. Aztán 2000-ben a Fiat Auto Polska üzemében, tehát lengyel üzemében befejezték a Kis Polszkinak nevezett Polski Fiat 126 autótípus gyártását. Szintén 2000-ben a Sydney olimpián Csolány Szilveszter tornában gyűrű gyakorlatával aranyérmet nyert. Érdemes őt megemlíteni, méltánytalanul fiatalon távozott. Aztán ennyit az eseményekről, néhány név még. E nap szülötte volt Pásztor Erzsi, Kossuth Díjas magyar színésznő, érdemes művész, Linda McCartney angol énekesnő, Mihály Tamás Kossuth Díjas magyar basszusgitáros, az Omega együttes tagja, Pedro Almodóvár spanyol filmrendező, Vuj Trütko horvát származású magyar író, újságíró, tévészemélyiség, és Wolf Kati magyar énekesnő szintén e nap szülötte, aki 2011-ben volt az Eurovíziós Dalfesztivál magyar versenyzője. E napon hunyt el Szent Gellért itáliai származású szerzetes, ő volt Magyarország első püspöke, egyben pedig Szent Imre herceg nevelője. Ő mártír halált halt. Meghalt Paracelsus, a német alkimista, természettudós, aki korának leghíresebb orvosa is volt. Kühár István, magyarországi szlovén író, népdalgyűjtő, és Klekl József, magyarországi szlovén író szintén e napon hunyt el. Meghalt Péter Karl Fabergé, orosz ékszerész, a Fabergé tojások készítője, ő volt az utolsó cári ékszerész. Elhunyt Hans Geiger, német atomfizikus, és Kellér Dezső, magyar író és humorista. Őket említjük a kalendáriumból, 7 óra 21 perc van, jönnek a zenék, fél 8-kor pedig a friss információk.

0: Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: Fél nyolc a pontos idő, szép jó reggelt mindenkinek, már csütörtök van, jönnek a friss információk élén a szlovén helyzetkép. Itt vidékünkön még azért látszik az ég kékje, de érkeznek majd a felhők és a nap nagy részében borult időre készülhetünk. 6 fok körüli a hőmérséklet most. Ennyi van itt Lendván, ennyi van Muraszombatban, Mariborból 8 fokot jelentenek, a fővárosból úgy szintén, Koper 15 fokos, a Kredaricán meg 4 fokot mutatott legutóbb az automata állomás. No hát akkor ezzel a hűvös reggellel indulunk, aztán kezdetben helyenként még napos területek, időszakok előfordulhatnak, de napközben országszerte fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és aztán majd borult időre készülhetünk. Délután északon szorványos záporok, elszórtan zivatarok alakulnak ki, estére a déli tájakra is átterjednek ezek, és feltámad előbb a délnyugati szél, aztán ez északira fordul. Hát nem hangzik túl kellemesen, a nappali csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Az éjszaka első felében megszűnik majd a csapadék, a tenger melléken gyenge bóra fúj, majd reggelre aztán felszakadozik jobban a felhőzet, ködre kell készülni holnap reggel. A hajnali hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul, a tenger melléken persze magasabb lehet. Holnap napos idő várható, helyenként fátyol felhővel, és a csúcshőmérsékletek 17 és 20 fok között lesznek majd. Vissza a mai naphoz, de már magyar vonatkozásban egy hidegfront érkezik, ennek hatására növekszik meg a felhőzet, és esőzápor többfelé kialakulhat, sőt délután kora este zivatarokra is van esély, feltámadhat a szél is majd. A hőmérséklet jelenleg a következőképpen alakul, 6 fokot mutatnak a hőmérők Lenti és Szent Gotthárd környékén, 7 fokot mérnek Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Szombathelyen, Budapesten 8 fok van, 17-20 fok lesz délután. Pénteken a napsütést felhő átvonulások zavarják meg, melyekből csak néhol a Dunától keletre alakulhat ki zápor. Aztán, de ez is rövid ideig tartó zápor lesz egyébként, reggel 4-11 fokkal indulunk, délután 17-22 fok van.

0: várható. Szombaton nyugaton csaknem zavartala lesz a napsütés, máshol időnként fátyol és gomoly felhők jelenthetnek meg, csapadék nem várható, a hajnal páráson indul. 2-10 fok lesz a hőmérséklet, ez lesz a minimum, a maximum pedig 19 és 24 fok között. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csak kevés felhő lesz az égen, némileg melegszik az idő, 21-26 fokot mérhetünk majd a hét utolsó napján. Aztán kettős fronti hatás terheli a szervezetet, mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Aki érintett ezekben, gondolom már tudja jól, hogy mire számíthat, úgyhogy én most nem is mondanám ezeket itt végig. Az a lényeg, hogyha tudatosan állunk neki, vagy állunk hozzá minden egyes naphoz, és minden egyes helyzethez, akkor egy kicsit jobban tudjuk kezelni. Hát legyenek tudatosak, vigyázzanak magukra.
1: Közlekedési hírek.
0: Csapadékot nem jelentenek sehonnan, úgyhogy országszerte egyelőre száraz utakon folyik a forgalom, ez délután, illetve este felé változhat, majd meg legyenek körültekintőek. Egyébként a reggeli csúcsforgalom miatt a nagyobb városokba vezető utakon és az elkerülő utakon is torlódik a forgalom, sőt baleset is történt, mégpedig Ljubljana környékén, a Dunajska cestán, a ljubljani északi elkerülő út csomópontjának közelében mindkét irányban torlódás van egy baleset miatt, aztán torlódik a forgalom a autópályán is a főváros felé. Itt vidékünkön nagyobb fennakadásról nem jelentettek, radarra meg Muraszombat környékén számíthatunk. Előre bejelentetten, de másutt is mérhetik a közlekedők sebességét, tartsák be a szabályokat, úgy a legjobb. 4 perccel múlt el 7:30, ezek voltak a friss információk, és már is belecsapunk a zenékbe, érkezik a kocsmazaj.

A kalendáriumban nem említettünk egy dolgot, de most mindenképpen kitérünk rá, legalábbis röviden. Ma van a fehér kendő napja. Megünneplésének időpontjáról ellentmondó adatok vannak. Néhol szeptember 24-éhez kötik, de a legtöbb helyen a hónap utolsó vasárnapján említik meg, de nem is ez a lényeg. Dolidze grúz filmrendező felhívásával fordult az asszonyokhoz, innen indul ez az egész, hogy a nők a maguk eszközeivel vegyék fel a küzdelmet a háború ellen. Aztán 1993. szeptemberében Grúziában 2000 nő vonult ki, tiltakozásul a háború ellen, eldobták a fehér kendőket, mire a férfiak befejezték a harcukat. Hát, ha csak ennyi lenne, akkor én vígan mennék kendőt dobálni, megmondom őszintén. Így lett a fehér kendő napja a megbékélés jelképe, és több ország is csatlakozott hozzá. Egyébként ilyenkor sokan fehér kendőt viselnek, ha egyéb iránt másképp nem tudunk tiltakozni a háború ellen. Akkor legalább ennyit tegyünk meg. Ennyit akkor a fehér kendő napjával kapcsolatban. Ez a mai naphoz kötődő esemény, és aztán még Szent Gellért püspököt emlegetik, és mondják, hogy az ő napja is, ez a mai nap, ugye Gellért napja van egyéb iránt is, de még őt külön kiszokták emelni, de a kalendáriumból most egyelőre akkor ennyit. Egy perccel vagyunk 3:48 után, már zenével folytatjuk, Szekeres András következik.

0: Neked itt mi tetszik a legjobban, Szofi?
1: Hát, hogy játszunk.
0: Hogy játszotok.
1: Szerintem nem is szokunk játszani, csak tanulunk.
0: Elmondták a tanárnők, hogy mi mindent fogtok megtanulni, amikor már az első végén lesztek? Mit, Domen, mit?
2: Olvasunk, tanulunk, angol óránk, magyar óránk, szlovén óránk is.
1: Autóbusszal járunk, sportóránk, autóbusszal járunk iskolába.
0: Na és mit fogtok még tudni tanév végére?
1: Írni, olvasni, számolni, olvasni, számítani. Számolni csak kell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-ig.
0: Csak 10-ig?
1: Igen, 109-ig el tudok számolni, még hol csak 10-ig.
0: 110-ig?
1: Én meg 60, 100.
0: A harmadik végére meg már majd 1000-ig is tudtok. Mit szóltok hozzá?
1: Jézus!
0: Jól hangzik?
3: Jó? Nagyon jó, nagyon jó.
1: Én már most tudok ezzel.

0: You, I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Nyolc óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichari Nesir szerkesztőt hallják. A szlovén kormány mai rendes ülésén egyebek mellett a nevelés és oktatás szervezéséről és finanszírozásáról szóló törvény módosítását tárgyalja. A javaslat ismét csökkenteni a munkavállalói képviselők számát az állami óvodák és iskolák intézményi tanácsaiban. A hivatal közlése szerint ez a szlovén nevelés és oktatási rendszer bejelentett átfogó reformjának első jogalkotási lépése. Az oktatási szakszervezetek ugyanakkor ellenzik a változtatást, mert attól tartanak, hogy növelni a politikai és szülők befolyását az intézmények vezetésére. A Tisza párt három képviselője törvényjavaslatot nyújtott be, amely már 2026-tól munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. A tervezet szerint ezen a napon főszabály szerint az üzletek is zárva tartanának. A vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre, benzinkutakra és néhány más üzlettípusra azonban továbbra is kivételek vonatkoznának. A javaslat célja a családi együttlét és a munka-magánélet egyensúlyának erősítése. Mintegy 150 nő végzett Szíria új rendőrakadémiáján, a Damaszkusztól északra fekvő Általban. A 6 hónapos képzés során katonai és fizikai felkészítésben részesültek, valamint rendőri eljárásokat, jogi ismereteket és terepmunkát tanultak. Az akadémia létrehozása a szíriai biztonsági erők újjáépítését és a nők rendfenntartásban betöltött szerepének növelését szolgálja. A végzősök várhatóan a belügyminisztérium különböző egységeiben kezdik meg a szolgálatukat. Az Európa Tanács szakbizottsága szerint egyre nagyobb kihívások érik a nemzeti kisebbségek jogait Európában. Két éves jelentésükben a kisebbségekkel szembeni növekvő ellenségességre, az egyenlőtlen bánásmódra és a támogatási rendszer hiányosságaira figyelmeztettek. Kiemelték, hogy továbbra is a romák tartoznak a diszkrimináció és a megbélyegzés legfőbb áldozatai közé. Sport. A szlovén női kézilabda válogatott 29-28-ra legyőzte Lengyelországot a Csehországban zajló felkészülési torna első mérkőzésén. A szlovén csapattal találkozó nagy részében hátrányban volt, a hajrában azonban fordítani tudott. Tiesa Stanko 10 góllal volt a legeredményesebb szlovén játékos. A válogatott pénteken Norvégia B csapatával, vasárnap pedig Csehországgal találkozik.
1: Időjárás.
2: Ma eleinte még többnyire napos idő várható, napközben azonban fokozatosan mindenütt megnövekszik a felhőzet. Délután északon záporok és helyenként zivatarok alakulhatnak ki, amelyek estére a déli országrészre is átterjedhetnek. A délnyugati, majd az északi irányba forduló szelet kísérhetik élénk olykor erős lökések. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 18 és 24 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A Steyr autópályán torlódások alakultak ki Lukovica és Domzsále között Ljubljana irányába. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Muraszombat környékén végeznek a rendőrök.

0: a zene, csak az élelem.
1: Nincs vége? Mi van, nincs vége?
2: Az életünk, az életem.
1: Van, nincs vége.
0: Ez meg ki volt?
2: Ki? Hát én. A Tomi.

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR. Mindjárt 8:30 lesz, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Hát ilyen szűrt napsütésben van itt részünk Lendván, de hát azt mondanám inkább, hogy a felhők vannak túlsúlyban, de csak ennyit akartam mondani bevezetésképpen így az időjárásról. Természetesen az útravaló következik most az élet láthatatlan szabályairól. Ugye vannak ezek az emberi szabályok, amit emberek állítottak fel, aztán vannak a természetnek különböző szabályai, amiket nem mi találtunk ki, és amiket természetesen meg kell tanulnunk, el kell fogadnunk. És vannak láthatatlan szabályok, a karma szabályai, amelyeket érdemes betartani, illetve tanulni belőlük. A karma fogalma évezredek óta része a keleti filozófiáknak és különböző tanításoknak. Sokan úgy gondolják, hogy a karma egyszerűen azt jelenti, hogy amit adsz, azt kapod vissza. Valójában ennél sokkal mélyebb jelentéssel bír, de tudni kell, hogy ez nem büntetés és nem is jutalom, hanem egy olyan egyetemes törvényszerűség, amely szerint minden gondolatunknak, szavunknak és tettünknek következménye van. Tehát bármi, amit így kibocsátunk magunkból, bármilyen szinten, az tesz egy kört, és mindig visszatalál majd hozzánk, úgyhogy ennek tudatában lenne érdemes cselekedni, gondolkodni és beszélni. Az ezotéria szerint a karma folyamatosan tanít bennünket. Minden élethelyzet, minden találkozás és minden kihívás lehetőséget ad arra, hogy fejlődjünk, bölcsebbé váljunk és közelebb kerüljünk valódi önmagunkhoz. A karma 12 törvénye segíthet megérteni, hogy hogyan működnek ezek a láthatatlan összefüggések. Az első nagy törvény, amelyet sokan az ok-okozat törvényének is neveznek, ez szerint minden, amit gondolunk, mondunk vagy teszünk, valamilyen formában visszatér hozzánk. Ha szeretetet, türelmet és együttérzést adunk másoknak, ezek az energiák is visszatalálhatnak hozzánk. Ha viszont haragot, irítséget vagy rossz indulatot sugárzunk, azoknak is lesznek következményei. A második törvény, ilyen röviden mondom csak őket, a második törvény a teremtés törvénye. Az élet nem csupán megtörténik velünk, hanem mi magunk is alakítjuk. Gondolataink, döntéseink és cselekedeteink formálják jövőnket. A spirituális tanítások szerint mindannyian aktív résztvevői vagyunk saját sorsunknak. A harmadik törvény az alázat törvénye. Amíg nem vagyunk képesek elfogadni egy helyzetet vagy saját hibáinkat, addig nehezen tudunk változtatni rajta. Az elfogadás nem beletörődést jelent, hanem azt, hogy tisztán látjuk a valóságot, és ebből indulunk tovább. A negyedik törvény a növekedés törvénye. A világ akkor változik meg körülöttünk, amikor mi magunk változunk. Sokszor szeretnénk, ha más emberek másként viselkednének, pedig a legnagyobb átalakulás mindig bennünk kezdődik. Az ötödik törvény a felelősség törvénye. Ez arra emlékeztet, hogy életünkért elsősorban mi magunk vagyunk felelősek. Bár nem minden eseményt irányíthatunk, azt mindig megválaszthatjuk, hogy hogyan reagálunk rá. A hatodik törvény az összefüggések törvénye. Semmi sem történik véletlenül. Életünk minden eseménye kapcsolatban áll egymással, még akkor is, ha ezt csak később értjük meg. Egy apró döntés is új irányt adhat egész életünknek, mondja tehát az összefüggések törvénye. Mindjárt a hetedikkel folytatjuk.

A hetedik törvény a jelenre való összpontosítás törvénye. Ha folyton a múlt hibáin rágódunk, vagy a jövő miatt aggódunk, akkor elszalasztjuk a jelen pillanat értékét. A valódi élet mindig a mostban történik. A nyolcadik törvény az adás és a nagy lelkűség törvénye, amit őszinte szívből adunk, az idővel visszatér hozzánk. Ez nem csak anyagi dolgokra vonatkozik természetesen, hanem kedvességre, figyelemre, segítségre és a szeretetre is. A kilencedik törvény a jelenlét törvénye. A spirituális fejlődés egyik kulcsa, hogy teljes figyelemmel legyünk jelen saját életünkben. Ha mindig csak a következő célra várunk, könnyen elsiklunk azok mellett, az ajándékok mellett, amelyeket a jelen kínál. Aztán a tizedik törvény a változás törvénye. Az élet gyakran ugyanazokat a helyzeteket hozzá elénk, mindaddig, amíg meg nem tanuljuk a belőlük fakadó leckét. Sokszor ugyanazokkal a problémákkal találkozunk újra és újra, mert azok fejlődésre hívnak bennünket. A tizenegyedik a türelem és a jutalom törvénye. A valóban értékes dolgok ritkán születnek meg egyik napról a másikra. A kitartó munka, a szeretettel végzett cselekedetek és a türelem idővel meghozzák gyümölcsüket. A 12. törvény, amely egyben az utolsó, a jelentőség és az inspiráció törvénye. Minden jó cselekedet számít, legyen bármilyen apró. Egy kedves szó, egy mosoly vagy egy segítő kéz nem csak annak jelenthet sokat, aki kapja, hanem annak is, aki adja. Az ezotéria szerint minden pozitív tett emeli a világ rezgését. Persze a karma törvényeit nem érdemes merev szabályokként szemlélni, inkább olyan útmutatásoknak tekinthetjük őket, amelyek segíthetnek tudatosabban élni. Arra emlékeztetnek, hogy minden gondolatunknak és tettünknek jelentősége van, és hogy életünk alakításában sokkal nagyobb szerepünk van, mint azt gyakran gondoljuk. Amikor szeretettel fordulunk mások felé, amikor megbocsátunk, amikor hálát érzünk, vagy önzetlenül segítünk, nem csak a környezetünket változtatjuk meg, hanem önmagunkat is. Minden ilyen pillanat egy apró lépés lehet a belső fejlődés útján. Talán éppen ez a karma legfontosabb üzenete. Az élet folyamatos tanulás. Nem azért érkezünk a világba, hogy tökéletesek legyünk, hanem azért, hogy napról napra bölcsebbé, szeretetteljesebbé és tudatosabbá váljunk. Ha nyitott szívvel fogadjuk az élet tanításait, minden tapasztalat közelebb vihet bennünket ahhoz az emberhez, akivé valójában válni szeretnénk. Ennyit akkor, tehát nem kell félni a karmától, tanulni kell belőle. És megfelelően élni az életünket, ez a mai útra való, vigyék szeretettel.

Két perc elmúlt 3:49. Jöjjön egy értesítés, a Lendvakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség értesíti a választópolgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjainak megválasztására november 15-én kerül sor. Tanácstag jelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek. A jelöléshez legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. A jelöléseket október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. A szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon vannak fenn, illetve a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség székhelyén is átvehetők. Ez a Malom utca 6/A szám alatt vanna. Csak kimondom valahogy, folytassuk tovább, akkor inkább zenével, mert nekem valahogy nem megy ez ma reggel, úgyhogy de 9 órakor lesznek hírek. Persze, megnyugtatok mindenkit, nem én mondom, Inesz érkezik majd a stúdióba. Halljuk egymást a következő órában.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Kilenc óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichári Nesz hírszerkesztőt hallják. Cvetko Sosen lesz a Telekom Szlovénia igazgatóságának új elnöke, aki 2021-ben és 2022-ben már vezette az ország legnagyobb távközlési szolgáltatóját. A felügyelőbizottság 4 évre nevezte ki az új vezetést, amely október 1-én kezdi meg munkáját. Az igazgatóság tagja lesz Barbara Galicic-Draxlar, Janez Zidar és Vesna Prodnik, míg Spelafor Team munkavállalói igazgatóként folytatja munkáját. Folytatódhat a magyar oktatási program Csángóföldön, miután a magyar kormány 1 milliárd forintos kiegészítő támogatást ítélt meg a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének. A programban jelenleg mintegy 2200 gyermek és fiatal vesz részt. Az oktatási és hagyományőrző tevékenység 37 településen zajlik. A támogatással párhuzamosan folyamatban van a program szakmai és pénzügyi átvilágítása is, amely a jövőbeni finanszírozás tervezését szolgálja. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ENSZ biztonsági tanácsának New York-i ülésén kijelentette, hogy Oroszország kész tárgyalni az ukrajnai háború tartós rendezéséről. Hangsúlyozta, Moszkva álláspontja szerint nem csupán tűzszüneti megállapodásra, hanem olyan hosszú távú rendezésre van szükség, amely lezárhatja a háborút. Lavrov hozzátette, Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban többször is jelezte készségét az erről szóló tárgyalásokra. Az Európai Bizottság 505 millió eurós pénzügyi támogatást jelentett be Libanon számára 2026-ra és 2027-re. A források az ország stabilitásának erősítését, a gazdasági helyreállítást és a szükséges reformok végrehajtását szolgálják. A támogatásból a biztonság és a határigazgatás fejlesztését, valamint a kiszolgáltatott lakosság alapvető szolgáltatásainak fenntartását is segítik. Az összeg a 2024-ben bejelentett 1 milliárd eurós uniós támogatási csomag második része. Sport. Berlin visszalépett a nyári olimpiai játékok megrendezésére benyújtott pályázatától. Németországban így München és a Rajna vidék maradt versenyben. A Német Olimpiai Sportszövetség szombaton választja ki azt a régiót, amely az országot képviseli a 2036-os, 2040-es vagy 2044-es olimpiai rendezési jogáért folyó pályázatban.
2: Időjárás.
1: Ma eleinte még többnyire napos idő várható, napközben azonban fokozatosan mindenütt megnövekszik a felhőzet. Délután északon záporok és helyenként zivatarok alakulhatnak ki, amelyek estére a déli országrészre is átterjedhetnek. A délnyugati, majd az északi irányba forduló szelet kísérhetik élénk olykor erős lökések. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 18 és 24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A Steyr autópályán torlódás alakult ki Lukovica és Domžale között Ljubljana irányába, valamint baleset miatt Maribor irányába vezető domžalei autópálya felhajtó is le van zárva. Gyakoribb sebességellenőrzést ma a Muraszombat környékén végeznek a rendőrök.
3: Ilyen. Lopog a szélben a szélzsák.
4: Ilyen.
3: Akárítja róla bármit, úgyse a szám.
5: És ilyen is.
6: A érzés más, ugye te is akarod.
5: A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Muravidéki Magyar Rádióban.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Szlovéniában a két őshonos nemzeti közösségnek a nemzetiségileg vegyesen lakott terület helyi önkormányzati szerveiben képviselője van. A nemzetiség érdekeit a községi tanácsokban külön státuszú tanácstagok képviselik. Csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban a Lendvai és a Sálovci Községi Tanács külön státuszú tanácstagjaival beszélgetünk feladatkörükről és a tisztség jelentőségéről. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Egyszer volt, hol nem volt.
2: Fata morgana, na, na, na, na, na. Fata morgana, na, na, na, na, na.
3: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam a Fata Morgana című dalt, amely az énekesnő Csinszka legújabb popdala, és augusztus 31-én jelent meg. A dal alapötlete egy teljesen váratlan pillanatban egy taxizás során született meg, népmesei motivumokra és az illúziókra épül. A címadó olasz kifejezés, tehát a déli báb, a megfoghatatlan csalóka ábrándokat jelképezi, a szöveg és a hangulat a vadvirágok erejét és a határokat átlépő szabadságot közvetíti. A Fata Morgana alapvetően valóban a szabadságról, az illúziókról és a belső korlátok átlépéséről szól, miközben izgalmas módon ötvözi a modern popzenét a magyar népmesei hagyományokkal. Úgyhogy érkezzen most Csinszka és a Fata Morgana.
1: Egyszer volt, hol nem volt.

0: mondta, nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Hirdessenek az MMR-en, mert mi aztán mindent eladunk, hozzá lehetne még tenni, egy kicsit viccesebb lenne talán a bejátszás, de mindegy, fordítsuk komolyra a szót, jöjjenek az apró hirdetések. Egy-kettő van már itt a szerkesztőségben, de természetesen lehet telefonálni. Telefonszámaink 575 17 18 és 575 17 19-es. No, itt van egy Volvo S60-as 2001-es évjáratú, mármint a hirdetés van itt a kocsi, természetesen nem. Javításra szoruló, vagy alkatrésznek árulják, benzines, az olajszivattyú túl melegszik, úgyhogy nem üzemképes, javításra szorul, a karosszéria rozsdamentes, viszont az autó ki van vonva forgalomból, és következő telefonszámmal lehet érdeklődni utána, plusz 386 31 442 770-es. Aztán a következő, Lendvahegyen eladó minőséges fehérbor, a telefonszám 040-226-121-es. És még egy hirdetés, egy idős hölgy fiatal kutyussal keres segítséget a házi munkavégzésben. A hölgy önállátó, az ételkészítésben és a lakás alapvető takarításában van szüksége segítségre. A gondozás Lendván, a hölgy otthonában történik, vasárnap estétől péntek délutánig. Elvárás az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszony. A telefonszám pedig a következő 041-296-279-es. És akkor ennyi egyelőre. Lehet természetesen írásban is hirdetni, de az imént néztem, nem érkezett, de éppen érkezett, igen. Tehát mondom, ami jött e-mailben, régi motorokat, autókat vásárolnának, ugyanitt egy 26-os mountain bike kerékpár eladó, amely 18 sebességes. A telefonszám plusz 3630-553-7766-os. Úgyhogy akkor ez is elhangzott, rendben van, ezt is meghirdettük. Várjuk a további lakossági apró hirdetéseket.

0: Van is egy telefonálónk. Haló?
1: Haló, jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
1: Mit látni szeretnék?
0: Tessék, mi lenne?
1: Volna egy Volvo 400-as traktor.
0: Volvo 400-as traktor, igen.
1: Új első gumi, hátsó gumikkal.
0: Új gumikkal, igen.
1: Háromhengeres Spurking motor.
0: Háromhengeres. Milyen motor?
1: Spurking.
0: Spurking, jó.

0: motor, igen.
1: Akkor volna egy két levelű boronás kombinátor.
0: Boronás kombinátor, igen.
1: Rögtörő hengerekkel.
0: Igen, rögtörő hengerekkel, igen.
1: Egy Vogel-eke.
0: Vogel-eke, igen.
1: És egy asztalos gyalupad.
0: Gyalupad, igen.
1: És ezek hát betegség miatt eladók.
0: Jó, hol van mindez?
1: Hát Vasvár meg Körmend között Gersekarát,
0: jó.
1: Igen. Igen. A telefonszám.
0: Igen.
1: 0630.
0: 30.
1: 441.
0: 441.
1: 63.
0: Igen.
1: 21.
0: 63-21-es, jól van. Felírtam mindent, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nincs mit, nagyon szívesen. Minden jót kívánok, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: Van egy telefonálunk még, haló.
1: Csókolom, hirdetni szeretnék.
0: Tessék.
1: Mondhatom?
0: Igen.
1: Fűj tojás eladó, illetve folyamatosan kapható lenti környékén.
0: Igen.
1: És mondom, hogy 0630.
0: Igen.
1: 58.
0: 58.
1: 65.
0: Igen.
1: 905.
0: 905-ös, rendben.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen, minden jót, viszont hallásra.

Na, akkor ezek voltak az apró hirdetések. Jött még e-mailben egy, Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. A telefonszám 00 36 30 314 71 58-as. Aztán, amik jöttek még, régi motorokat, autókat vásárolnának, és ugyanitt eladó egy 26-os mountain bike, 18 sebességes. Olcsón árulják. A telefonszám 00 36 30 553 77 66-os. És aztán jött két hirdetés telefonon, ezeket is mondom. Eladó betegség miatt egy Volvo 400-as traktor új gumikkal, van egy, illetve háromhengeres motorral, Spurkingnek hallatszott, hát nem tudom, hogy pontosan ez a neve, két levelű boronás kombinátor rögtörő hengerekkel, Vogel Eke, aztán asztali gyalupad eladó, mindez Vas megyében van, Gelsekarát községben. A telefonszám 00 36 30 441 63 21-es. És akkor fürtojás eladó, illetve rendelhető Lenti környékén. A telefonszám 00 36 30 58 65 905-ös, úgyhogy ezek jöttek az elmúlt, hát majdnem negyed órában. Délután is lehet majd hirdetni, most meg zenével folytatjuk tovább. Egy perccel elmúlt 3:40, a muzsika után a következő órát 10 órakor a hírekkel indítjuk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tíz óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichár Inés hírszerkesztőt hallják. A szlovén parlament sürgősségi eljárásban tárgyalja a korrupció és a szervezeti bűnözés elleni fellépés célzó SZKOK törvényjavaslatot. A tervezet átalakítaná a szakosított állami ügyészséget és új országos hatáskörű szakosított bíróságot hozna létre. Az igazságügyi tárca szerint a változtatások hatékonyabbá tennék a korrupció ellen küzdelmet. Az ügyészség és az igazságszolgáltatás képviselői azonban komoly aggályokat fogalmaztak meg a javaslattal kapcsolatban. Vizsgálatot indít a Budapesti Operettszínház ügyében a kultúráért felelős minisztérium. Az intézkedés előzménye, hogy a társulat több tagja elégedetlenségét fejezte ki a színház működésével és vezetésével kapcsolatban. A dolgozók többek között az alacsony fizetéseket, az előadás és nézőszámok csökkenését, valamint a vezetőséggel való párbeszéd hiányát kifogásolják. Kisbé Attila főigazgató közölte, nem tervezi lemondását, és szerinte a nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezhetik. Egy friss felmérés szerint romlottak a horvát középiskolai végzősök politikai ismeretei. Kevesebb, mint felük tudta helyesen megnevezni az ország miniszterelnökét és az alkotmány szerepét. A kutatás szerint erősödtek a homoszexuálisokkal és a külföldiekkel szembeni elutasító nézetek is. A választási részvételi hajlandóság ugyanakkor magas, mintegy 80%-uk jelezte, hogy részt venne a választásokon. Észak-Korea sikeresen tesztelt egy továbbfejlesztett 240 mm-es irányított rakéta sorozat vetőrendszert, amelyet a dél-koreai határ közelében tervez telepíteni. Az új rakéták akár 115 km-re lévő célpontokat is elérhetnek, és precíziós irányító rendszerrel rendelkeznek. Szakértők szerint a fegyverrendszer komoly fenyegetést jelenthet a sűrűn lakott szöuli fővárosi térség számára. Pénnyel közben ismét megerősítette, hogy nem kíván lemondani nukleáris fegyvereiről. Sport. A magyar jégkorong válogatott november 5-én Szlovénia ellen kezdi szereplését a Nemzetek Európa Kupájában Franciaországban. Másnap Norvégiával, november 7-én pedig a házigazda franciákkal találkozik. A sorozat decemberben Magyarországon, februárban pedig Norvégiában folytatódik.
2: Időjárás.
1: Ma a napközben fokozatosan mindenütt megnövekszik a felhőzet. Délután északon záporok és helyenként zivatarok alakulhatnak ki, amelyek estére a déli ország részre is átterjedhetnek. A délnyugati, majd az északi irányba forduló szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 18 és 24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A Steyr autópályán torlódások alakultak ki Lukovica és Domžale között Ljubljana irányába, valamint baleset miatt lezárták a Maribor irányába vezető domžalei autópálya felhajtót. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Muraszombat környékén végeznek a rendőrök.

Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreinket hallják. A nap is képes lehet úgynevezett szuperkitörésre. Erre jutottak a Max Planck Naprendszer Kutatóintézet kutatói a NASA adatai alapján. Egy ilyen esemény a most megfigyelt napkitöréseknél sokkal erősebb lehetne, és komoly zavarokat okozhatna a műholdak, a rádiókommunikáció és az elektromos hálózatok működésében. A kutató 2010 és 2016 között a 300 legerősebb napkitörést vizsgálták. Azt elemezték, hogyan függ össze a kitörések ereje a nap felszínén kialakuló napfoltok méretével. Ezután megvizsgálták a nap eddig megfigyelt legnagyobb napfolt csoportjait is. Arra jutottak, hogy ezek az óriási aktív területek elméletileg elegendő energiát tárolhatnak egy szuperkitöréshez. Ilyen eseményt azonban eddig még nem figyeltek meg közvetlenül a napon. Azt sem tudni, hogy egyáltalán milyen gyakran fordulhatna elő. A kutatók szerint egy rendkívül erős napkitörés hosszabb időre is megzavarhatná a modern infrastruktúrát. Különösen a műholdak, a rádiókommunikáció és az elektromos hálózat lennének veszélyben, amelyek működésétől a mai társadalom nagy mértékben függ. Új, rendkívül gyorsan tölthető akkumulátort mutatott be a kínai Sunwoda. Az új litium-vasfoszfát, vagyis LFP akkumulátor percenként mintegy 100 km megtételéhez elegendő energiát képes felvenni. A gyártó szerint 10-ről 97%-ra mindössze 9 perc alatt tölthető fel szobahőmérsékleten. A vállalat szerint 10-ről 70%-ra már 5 perc is elegendő, ami megközelíti a hagyományos autók tankolásához szükséges időt. A technológia egyik legnagyobb kihívása a hőkezelés, hiszen az ilyen teljesítményű gyors töltés jelentős hőt termel. A Sunwoda szerint az új akkumulátort úgy tervezték, hogy ezt hatékonyan kezelje. A technológia hidegben is működőképes lehet. A gyártó állítása szerint mínusz 20 Celsius fokon 15 perc alatt tölthető fel 10-ről 97%-ra. A Sunwoda azt is állítja, hogy a gyakori gyors töltés nem veszélyezteti jelentősen az akkumulátor élettartamát, és az egységekre 10 évre vagy 300 ezer kilométerre vállal garanciát. Az új technológia elterjedése ugyanakkor nem csak az akkumulátoron múlik. Az autógyártóknak és a töltőállomások üzemeltetőinek is megfelelő teljesítményű töltőhálózatot kell kiépíteniük hozzá. A Sunwoda már több kínai autógyártónak, köztük a Geelynek, a Dongfengnek és a GAC-nak is szállít akkumulátorokat. Írországi kutatók létrehozták az eddigi egyik leggyorsabb és legösszetettebb DNS alapú számítógépét, amely egyszerű matematikai műveletek elvégzésére képes. A Maynooth Egyetem szakemberei egy apró sós vízcseppben működő rendszert fejlesztettek. Ebben több millió, illetve akár milliárdnyi DNS szál lép kölcsönhatásba egymással. A számításokat egy rövid hőimpulzus indítja el, majd a lehűlés során a DNS molekulák önszerveződnek és létrehozzák a számítás eredményét. A rendszer egyszerű összeadást, szorzást és osztást is képes elvégezni. A tesztek során egy olyan feladattal is megbirkózott, mint a 10 plusz 3 mindössze 30 másodperc alatt. A jóval összetettebb milliós nagyságrendű számításokhoz azonban akár 14 órára is szüksége volt. A kutatók szerint ez a technológia nem a hagyományos számítógépek vagy okostelefonok leváltására készül, inkább olyan területeken lehet hasznos, ahol a hagyományos számítógépek nehezen alkalmazhatók. A DNS alapú rendszereket például hosszú távú adattárolásra, illetve a jövőben akár a véráramban történő betegségek felismerésére is használhatják. Az Acer vezérigazgatója szerint már 2027 második felében enyhülhet a számítógépekhez használt memóriák drágulása. Jason Chen úgy véli, a mesterséges intelligencia miatt kialakult memória hiány nem feltétlenül tart majd 2030-ig, ahogy azt egyes gyártók és elemzők állítják. Chen szerint a nagy memória gyártók elsősorban a magas profit fenntartása miatt érdekeltek abban, hogy sokáig fennmaradjon a hiánytól való félelem. Úgy látja, jelenleg főként a csúcskategóriás memóriákból és bizonyos speciális csipekből van valódi hiány. Az Acer vezetője arra számít, hogy a PCK-ra az év végéig még 5-20%-kal emelkedhet, 2027 első felében azonban stabilizálódhat, majd csökkenni kezdhet. Ebben szerinte fontos szerepe lehet annak is, hogy egyre több olcsóbb kínai gyártókapacitás jelenik meg a piacon. Chen szerint a memória és SSD készletek már most is megfelelőek, ezért a jelenlegi drágulás nem feltétlenül tarthat sokáig. Hogy valóban véget ér-e a mesterséges intelligencia által fűtött memória áremelkedés, arra legkésőbb 2027-ben választ kaphatunk.
Fékezniük kell a kormányoknak az egyre sokrétű mesterséges intelligencia ügynökök fejlesztését, amik teljesen meg nem értik az általuk jelentett kockázatokat, figyelmeztet az ENSZ tudományos testülete. A szervezet első átfogó jelentésében azt az esetet is vizsgálja, amikor az OpenAI tesztelés alatt álló AI ügynökei feltörték a Hugging Face rendszereit. A jelentés néhány nappal követi Antonio Guterres ENSZ főtitkár nyilatkozatát, amelyben felszólította a kormányokat, hogy működjenek együtt az AI jelentette fenyegetések kezelésében. A tavaly létrehozott globális mesterséges intelligencia testület első jelentésében kiemeli, nagyobb figyelmet kell fordítani a fejlett AI rendszerek új kockázataira, és erősebb nemzetközi együttműködésre van szükség a biztonság és az elszámoltathatóság terén. A testület szerint nem kell megvárni egy újabb súlyos incidenst a szigorú biztonsági intézkedések bevezetésével. Később ugyanis kiderült, hogy az OpenAI technológiája már korábban is indított hasonló kibertámadást. Júliusban pedig kutatók az Anthropic Claude modelljét használva törtek be az OpenAI rendszereibe. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!

Egy perc elmúlt el 10:30, jelenleg olyan 13-14 fok van odakint. Nem túl kellemes tehát, de hát itt van az ősz, mégis mit tudnánk tenni. Ja, majd a felhősödés meg csapadékot is hoz magával ez a hidegfront. Egy tőlünk északra, északkeletre örvénylő ciklon hidegfrontja ér el bennünket ma. Átmenetileg erősen megnövekvő felhőzetet és csapadékot is hoz magával, írják. Az ország nagy részén viszont ezúttal is kevés eső várható, jelentős mennyiségre nem kell készülni. Aztán a délutáni órákban, tehát ma a nyugati megyékben a front hatására labilizálódik majd a légkör, így megnő az ivatarok kialakulásának valószínűsége, amelyek helyenként jégdarával, illetve viharos széllökésekkel érkezhetnek, írja most az időkép. Ezek az ivatarok lokálisan jelentősebb csapadékot okozhatnak, de kis területre fognak koncentrálódni. A front előtt a nyugati-délnyugati szél lesz élénk országszerte, aztán majd északira, északnyugatira fordul a légmozgás. Még pénteken is sokfelé kísérhetik erős lökések az északi-északnyugati szelet. Nagy lehűlés viszont nem várható. Csütörtökön 18-24, pénteken 17-22 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Azzal együtt természetesen, hogy a szél azért jelentősen rontja a hőérzetet és a komfortérzetet, úgyhogy bár azt írják, hogy nagy lehűlés nem várható, de azért nem fogjuk túl kellemesnek érezni a levegőt. Szombattól azonban melegedés jön, hogy jót is mondjak, és úgy tűnik, hogy beköszönt majd. Hát mit mondjak, a vénasszonyok nyara, erre van, aki megsértődik, indián nyár. Hát ez a kellemes időjárás még így az ősszel, tehát ezekben a hetekben. Na mindegy, tehát erre lehet számítani, előtte azonban még jön egy kis változás, van akiket megvisel, van akiket nem, kitartást mindenkinek, jó munkát, ha azzal telik, meg jó pihenést, ha azzal telik ez a mai napjuk, hát csütörtök délelőtt van, talán a legtöbben mégiscsak dolgoznak, vagy munkahelyen, vagy pedig haza ügyeskednek, de remélem, hogy azért tudják hallgatni a Muravidéki Magyar Rádiót. Mari zenékkel folytatjuk tovább, 3 perccel múlt el 10:30.

Ma is lesz terepjáró, majd délután 3-tól itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Két összeállítás lesz vélhetően, legalábbis ezekről informáltak bennünket a kollégák. Mondom, hogy mik lesznek a témák. Új állás és karrier lehetőséget kínál a muravidékiek számára. A lehetőségek mindenkinek elnevezésű karrier, vásár és állás bőrze, amelyet ma rendeznek meg Muraszombatban a közgazdasági szakközépiskola helységeiben. Az Országos Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységének szervezésében zajló eseményen több mint 70 munkáltató, intézmény és muravidéki középiskola mutatkozik be. A rendezvényen az álláskeresők mellett a diákokat, egyetemistákat, szülőket és mindazokat várják, akik tájékozódni szeretnének a munkaerőpiaci és továbbtanulási lehetőségekről. Erre az állásbőrzére elment Horváth Dávid kolléga is, úgyhogy ő készíti majd az összeállítást. Aztán még egy téma. A szlovén sportnapja alkalmából tartott nyílt napot szerda délután a Moravske-Toplicei Gyep Labda Klub. Az eseményre a klub első saját műfüves pályáján Tesanócin került sor. A tagok edzése mellett párhuzamosan 6 új érdeklődő gyerek is kipróbálta magát a Gyep Labdában. Szabó Rudolf készítette a riportot, meghallgathatják 3 óra után a terepjáróban. Most a folytatásban pedig zenével megyünk tovább, és már 10:45 után vagyunk. 11 órakor híreket mondunk, 11:42 után pedig a Kisebbségben című összeállítás következik Fehér Ilona szerkesztésében.

0: MMR. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichari Nesz hírszerkesztőt hallják. Andrej Matvoz, a szlovén versenyvédelmi ügynökség jelenlegi igazgatója, indul a maribori polgármester választáson a Svoboda párt támogatásával. A 48 éves jogász nem tagja a pártnak, és eddig nem vett részt aktívan a maribori politikában. Matvoz közölte, hogy nyitott az együttműködésre, programját pedig hivatalos bemutatkozásokor ismerteti. Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetében. A bejelentés azt követően történt, hogy a legfőbb ügyészség az ő, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését kérte. Magyar Péter ügye egy 2024-es budapesti incidenshez kapcsolódik. A tervezett módosítás támogatásáról a Mi Hazánk is biztosította a kormány. Főt. Egy amerikai szövetségi bíró döntése értelmében ismét be kell engedni a Fehérházba a CNN, az MS, Now és a Politika újságíróit. Donald Trump amerikai elnök korábban megvonta a három médium akkreditációját, mert szerinte hamis információkat közölnek róla és kormányáról. A bíró szerint az akkreditációk visszavonása nem megfelelő alkotmányos eljárás keretében történt. Az ideiglenes rendelkezés 14 napig marad érvényben. Mexikó csendes-óceáni partvidékén további károkra készülnek a Polo hurrikán miatt. Lázaro Cárdenas térségében a lakosok és a hadsereg homokzsákokkal erősítik meg a partot, miután a magas hullámok már több épületben is károkat okoztak. A hurrikán időközben az 5-ösről 4-es kategóriára gyengült, miközben a partok közelében haladt tovább. Sport. Christian Eriksen nem tér vissza a Wolfsburghoz, miután közös megegyezéssel felbontotta 2027 nyaráig érvényes szerződését. A 34 éves dán középpályás júniusban egy válogatott mérkőzésen ismét összeesett, azóta Dániában rehabilitálódik. Eriksen 34 mérkőzésen 3 gólt és 10 gólpasszt jegyzett a német klub színeiben.
2: Időjárás.
1: Ma a napközben fokozatosan mindenütt megnövekszik a felhőzet. Délután északon záporok és helyenként zivatarok alakulhatnak ki, amelyek estére a déli ország részre is átterjedhetnek. A délnyugati, majd az északi irányba forduló szelet kísérhetik élénk olykor erős lökések. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 18 és 24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Muraszombat környékén végeznek a rendőrök.

0: Jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak! Szlovéniában az őshonos magyar és olasz közösség külön jogait az alkotmány biztosítja. A két nemzetiségi közösségnek a nemzetiségileg vegyesen lakott terület helyi önkormányzati szerveiben képviselője van. Magyarán a magyar és az olasz nemzeti közösséget a községi tanácsokban külön státuszú tanácstag képviseli. A külön státuszú tanácstagokat a helyhatósági választásokon a nemzetiségi választólistán szereplők választják meg. A tanácstagok feladata elsősorban a nemzetiségi jogok megvédése és az ezzel kapcsolatos kérdések felvetése és rendezése. A Lendvai Községi Tanácsnak két külön státuszú tagja van, Sós Mihály és Pozsonec Robert. A Sálovci Községi Tanácsban a magyar nemzetiséget Orbán Dusán képviseli. Nemzetiségi műsorunkban velük beszélgetünk küldetésük jelentőségéről és azokról a témákról, amelyekkel az elmúlt mandátumban foglalkoztak. Sós Mihály a mandátumban végzett tevékenységét így összegezte.
1: Hát voltak jobb és rosszabb időszakaink, hogyha lehet így mondani, de azt hiszem, hogy a 4 évet, hogyha így együttesen nézem, az első évben éreztem én úgy, hogy na most ez az az év, amikor rákészülünk valamire, szóval akkor nem nagyon történtek ilyen investíciós dolgok, amit úgymond az emberek talán észrevennének jobban, hanem inkább ezek a felkészülések, úgymond az elkövetkező időszakra, de akkor még hál' Isten elindult minden téren, szinte minden. Hogyha kifejezetten nemzetiségi szempontból nézem, fontos volt, hogy a községnek a Gyöngyössel való testvér kapcsolat az első 2 évben még nagyon intenzív volt, ezáltal volt Erdéllyel is szorosabb kapcsolat, illetve volt szerencsénk Lengyelországgal is, egy bizonyos szervezettel, illetve az ottani községek közös csoportjával, úgymond, feleleveníteni a kapcsolatot. Ami nekem külön öröm, az a Budapest első kerület, ugye a várhoz tartozó kerület, hogy ott is azért aktívan részt vettünk. Az elmúlt időszakban voltunk az adventi vásáron, voltunk könyvvásáron, szóval így próbáltunk aktívan részt venni. Vannak olyan dolgok, amiben nem voltunk annyira sikeresek, ezt is ki kell emelni. Ugye, ami személy szerint nekem úgy csalódás, az, hogy az egészségháznak az alapszabályzata, ugye? Mivel az egy törvényhez kötött, és a törvényben nincs bent az, hogy a kétnyelvű területén magyarul is kéne tudni az igazgatónak. Én ez ellen felszólaltam, illetve javasoltam, hogy mi ennek ellenére tegyük be, mert ugye a törvény fölött ott van az alkotmányi jog, de hát ezt nem sikerült, legalábbis a mi községünkben akkor nem sikerült átnyomni, úgymond. Én úgy érzem, hogy a mi jogaink egy kicsit csorbultak, és nem csak ebben az esetben, hanem a többi intézménnyel is, szóval egyre nagyobb az a olyan hang, hogy ez fölösleges, mert hogy akkor nem tudunk megfelelő kádert találni, ezzel én nem tudok egyezni, de azt mondják, az én problémám. Hogyha tovább nézem, azt hiszem, hogy összességében, ha 4 évet nézzük, azért azt hiszem, hogy sok minden meg volt csinálva, illetve sok minden el volt kezdve, és az már biztos be fog fejeződni, mert hogyha csak nézzük a zeneiskola dolgát, ahol mindenféleképpen a nemzetiség is kellett hozzá, hogy egy megfelelő épület komplexumot, mert ez már 2 épületről beszélünk, hogy meg lehessen csinálni, vagy hogyha megnézzük az inkubátorházat, abból is hamarosan lesz valami, úgyhogy a kézművesek is méltóbb helyet kaphatnak, ez fontos lesz a nemzetiség számára is, hiszen a magyar nemzeti közösséghez kapcsolódik inkább az a tevékenység, de nem, természetesen nem kizárólag. Azért, aki követte a községi tanács működését, azért láthatta, hogy nem volt mindig nagy összhang, úgymond. Én azt hiszem, hogy a kommunikációban sokszor voltak fölösleges és nem épp oda illő, méltó megjegyzések egyik és másik oldalról is. Mondó voltam és vagyok is, hogy próbáljunk kompromisszumokra jutni, szóval próbáljuk megtalálni azokat a megoldásokat, ami mindkettőnek jó. Személyes véleményem az, hogy a lokális politikában nincs helye a pártoknak a viaskodásának, és azt hiszem, hogy egy-egy község csak akkor tud ténylegesen jól működni, hogyha mindegyik fél be van kapcsolva maximálisan. Ez nem mindig történt meg, ezt sajnálom, amire én személy szerint nem hogy büszke, de azért örülök neki, hogy foglalkozhattam vele. Azok a szociális ügyek, szóval a roma kisebbséggel, az egyéb nemzetiséggel, a nemzetiségi hivatallal, ez fontos volt számomra, és amit még szeretnék kiemelni, hogy ezért volt egy ötlet, hogy a könyvtár és színházat külön venni, de a végső megoldás nagyon őszintén nekem nem tetszett, mert hogyha a könyvtártól elveszik úgymond a színházat, a könyvtárnak oké, lehet, hogy jót csinálunk, mert akkor tényleg csak a saját szakmai dolgaival dolgozhat, de a színháznak meg nem, mivel nem egy külön intézmény lett volna, hanem beolvasztva egy sporttal, turisztikával, szóval egy ilyen megalomán nagy intézménybe. Erre vannak példák Szlovénia szerte, de mindenhol inkább az van, hogy oké, hogyha van egy, nem tudom, egy sportban előjáró igazgató, akkor mellette olyanok vannak, akik értenek a turizmushoz, illetve értenek a kultúrához. Még lehet ezt nálunk csinálni, de szerintem a színháznak a működéséhez nem tenne hozzá semmivel se többet, mint most van, mert tudni kell, hogy jelenleg is külön van vezetve mindkét intézménynek az anyagi része, szóval már most is működhet lényegében úgy, ahogyan abban a formában működne. Ezt a Könyvtár és Kulturális Központnak a tanácsa akkor negatívan állt hozzá, így hát ez a folyamat akkor le is állt. Szerény véleményem szerint ehhez csak akkor és csak olyan formában, hogyha külön intézményekről beszélünk, és nem beolvasztva ismételten a színházat egy másikba.
0: Egy ilyen nemzetiségileg vegyesen lakott községben, mint Lendva, egyáltalán szét lehet-e választani a kérdéseket, a témákat nemzetiségire és nem nemzetiségire?
1: Hát szerintem nagyon sok esetben nem. Nagyon sok esetben nem az az elsődleges szempont, mert azért annak ellenére, hogy én a nemzetiséget képviselem, de képviselem az összes többi itt lakó embert is, nemzetiségtől függetlenül. Most az egy dolog, hogy a mi feladatunk az, hogy hívjuk fel a figyelmet olyan dolgokra, ami a nemzetiséget sérti. A községi hivatalnak a vezetése, illetve a községben dolgozó embereknek nyelvi szinti tudása, engem speciál 4 évben nagyon-nagyon zavart az, hogy én tudom, hogy a Facebook az nem egy hivatalos kanál is, de annak ellenére két nyelvűnek kell lenni a posztoknak. Na ez nem minden esetben történt meg. Akkor, mikor felhívtam erre a figyelmet, akkor egy ideig minden két nyelvű volt, most az utolsó időben megint kezdett egy nyelvű lenni, illetve mikor már elmúlik 2-3 nap, akkor hozzábigyeztik a magyar nyelvű magyarázatot is. Nekem ez felfoghatatlan és elfogadhatatlan. Különösen egy olyan községben, ahol körülbelül 40 ember dolgozik. Amit még talán szeretnék kiemelni, azért nem vagyunk olyan sokan, hogy mindenkibe beleálljunk, beleszálljunk, és örülnünk kell azoknak az embereknek is, akik vállalják azt, hogy előre lépnek, és bármilyen intézményt, vagy bármilyen szervezetet megpróbálnak vezetni, és azt segíteni kéne, nem pedig, hogy próbáljuk mindenhol a hibákat keresni, és mindenkit le szeretnénk váltani, ez nem visz szerintem előre. De hát meglátjuk.
0: Mennyire működött a Lendvai Községi Tanács Nemzetiségi Bizottsága?
1: A 4 évben azt hiszem, hogy 2-3 üléséztünk. Többször kellett volna, de nem csak ennek a bizottságnak, hanem bármely másnak is. A probléma itt általában az, hogy olyan érzésem, vagy proforma ez a bizottság, hogy azért van felállítva, mert föl kell, hogy legyen állítva, de akkor a végén lényegében nem is a bizottságon dőlnek el dolgok, mert itt azért lehetne beszélgetni arról is, hogy milyen felosztásban legyenek a pénzek, ugye a nemzetiségi pénzek kiosztva, hogy mennyit kapjon ebből, amit a állam biztosít, mennyi maradjon a községen, mennyi menjen a lökömönknek. Az is kellene, hogy ezt megértse úgymond a hivatal vezetője, aki, hogyha egynyelvű közegből jön, az akkor nem is tudhatja, hogy itt miről megy a szó, hanem csak a számokat látja. Én értem azt, hogy a községnek is kellenek bizonyos összegek, hogy a kétnyelvűséget fenn tudja tartani, de akkor megkérdem azt, hogy a kétnyelvűség fenntartása csak az, hogy a jegyzőkönyveket lefordítsuk, vagy pedig az is, hogy a nyilvánosságot kétnyelvűen informáljuk. és erre kéne az összegeket fordítani, és ugye hát volt egy tematika, ami 4 éven keresztül húzódott a Lekömönkkel kapcsolatosan, hogy hát a finanszírozás, hogy nem megfelelő, az ilyen személyes véleményem is az, hogy nem megfelelő. Hangsúlyozom, hogy nem arról megy a szó, hogy a többi önkormányzati nemzeti közösség ne kapja meg azt az összeget, amit megkap, kapja meg, nekik is kell működni, és a saját közösségüket fejleszteni, illetve fektetni beléjük, de azért valahogy mégiscsak arról beszélgetünk, hogy itt nálunk 20 két nyelvű településről van szó, és ebből egyik lent van város 2800 lakossal, és nem biztos, hogy jó az, hogy a második helyen cammogunk a többiek után. Ezen a bizottságon erről volt legtöbbször szó, de hát egyről a kettőre nem jutottunk. De mondom, itt arról is kéne szerintem beszélni, hogy a községen belül mennyi maradjon a községnek, mennyi menjen a Lökömönknek, hogy akkor ez úgy, ahogy mind a kettő normálisan tudjon működni.
0: Indulni fog-e Sós Mihály külön státusú nemzetiségi tanácstag az új választáson?
1: Hát én indulni szeretnék, de ahhoz az kell, hogy összegyűjtsem a megfelelő számú aláírásokat. Megmondom őszintén, hogy ennek még nem álltam neki, de a terveim közt szerepel, hogy igen, szeretném folytatni a munkámat, mert szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy mit kéne és hogy kéne változtatni. Én azt hiszem, az elmúlt 4 évben azért vannak jó dolgok, amiket fel lehet mutatni. Túlnyomó többségében mindenki azon dolgozott, hogy a közösségnek jobb legyen, csak ezt a sárdobálást kéne valahogy mellőzni, elfelejteni.
0: A Lendvai Községi Tanács külön státuszú magyar nemzetiségi tanács tagja Pozsonec Robert is, aki a megbízatásról és a munkáról a következőket mondta.
2: A külön státuszú magyar tanácsos nem csupán egy a tanács tagok közül, hanem a magyar közösség alkotmányos garanciája a testületben. Feladata a nemzetiségi jogok és a kétnyelvűség védelme, a magyar intézmények érdekeinek képviselete, valamint az egyetértési jog gyakorlása a nemzetiséget érintő kérdésekben. Ez több területen is megnyilvánulhat. Az érdek érvényesítés a községi döntéshozatalban, a kétnyelvűség felügyeletén keresztül gyakorolható, és a költségvetési javaslatoknál. Közreműködünk a községi költségvetés előkészítésében, biztosítva, hogy a magyar nemzetiségi intézmények, mondjuk oktatás, kultúra, média és a projektek megfelelő önkormányzati támogatásban részesüljenek. Másrészt a tanácsos híd a községi tanács és a nemzeti önkormányzat között. Ez különösen megfigyelhető volt az elmúlt mandátumban, amikor megromlottak a viszonyok, és tényleg egy hidat képeztünk. Nem utolsó sorban tagjai vagyunk tanács bizottságainak. Én személyesen a mandátumvizsgáló bizottságnak a tagja voltam, ezen keresztül tudtam gyakorolni a nemzetiségre kiható jogaimat, hiszen részt vettem minden fontosabb káder döntésben, és felügyeltem azokat. Véleményem szerint ez a bizottságon keresztül lehetett leghatékonyabban közreműködni a községi tanács életében, hiszen ha őszintén vagyunk, a nemzetiségi bizottság gyakorlatilag nem volt aktív.
0: Orbán Dusán, a Sálovci Községi Tanács külön státuszú tagja hangsúlyozta, hogy az elmúlt mandátum érdekesen alakult. Községi tanács tagként nem csak a nemzetiség érdekeit, hanem falujának érdekeit is képviselte.
3: Nálunk azért a magyarság érdekei kiszakarva nem csorbulnak, olykor elfelejtenek egyes dolgokat, kétnyelvű táblát, vagy pedig értesítést, egyes dolgokat, kétnyelvű táblát, vagy pedig értesítést, de hát erre figyelmeztetni

0: kedvezőek, és át kell olykor gondolni, hogy ennek a közösségnek köszönhetően milyen intézményet tudtunk eddigiekben megtartani, és melyikeket fontos a továbbiakban megtartani. Mert a feladatuk az intézményvezetőknek is aznak kéne, hogy legyen, hogy a mi érdekeinket is egyben betartják, és ezre külön nekünk nem kéne a községi tanácsokon, a polgármesteren keresztül felszólalásokkal erre ösztönözni őket. Ez szerintem mindannyiunk érdeke, hisz tudjuk azt, hogy a kétnyelvű óvoda és kétnyelvű iskola rendszerünk, meg vannak az előnye is, de sajnos a hátránya is. Ezzel egy községi tanácsban olykor a többségi nemzetet képviselő tanácstagokat értesíteni kell, mert sajnos ők általában a számokat nézik, és nem látják a számok mögötti munkát. Többek között megpróbálunk mindig, főleg a mi szemszögünkből figyelembe venni a többségi nemzetnek az érdekét is, azért, mert ez egy szimbiózisnak kell, hogy legyen. Nem szabad, hogy az vezéreljen bennünket, hogy a többségi nemzetet próbáljuk megváltoztatni, hanem az, hogy mind a kettőnek a javára cselekedni, hogy könnyebb legyen mindenkinek az élete, hisz tudjuk azt, hogy egy nagyon nehéz időszakban vagyunk, nem csak támogatási szempontból, hanem amúgy azt mondom, hogy lelki szempontból is az emberek, és mindenkinek valahogyan meg kell húzni azt a határt, amikor még mindig meg tudjuk mondani, hogy nem csorbulnak az érdekeink, de megvalósul egy olyan dolog, ami mindenkinek a hasznára válhat.
1: Domonkosfán működik a Domonkosfai Porta. Ez együttműködik a Sálovci Községi Idegenforgalmi Intézettel is. Ez is egy olyan dolog, ami közös gyakorlatilag ebben a nemzetiségileg vegyesen lakott községben. Ez hogyan valósul meg?
0: Aki ismeri a mi helyzetünket, tudja azt is, hogy ez a mára gyümölcsöző együttműködés nagyon nehezen indult. Többször figyelmeztetni kellett az előző igazgatót, hogy természetesen itt nem csak szlovének, hanem magyarok is élnek, és vele nagyon nehezen lehetett bármit is megvalósítani. Az új igazgató asszony, aki most újból meg lett erősítve a mandátumában, egy teljesen más lemez, és nagyon könnyen tudtunk vele kapcsolatot teremteni, meg tudtunk vele olyan dolgokban is egyezni, hogy a szállásunkat ők menedzselik, hogy ezzel is az önkormányzatnak könnyebb legyen a dolga. Az elmúlt években már sikerült több közös programot is kivitelezni, és én nagyon bizakodva nézek a jövőbe, hogy ez a kapcsolat a továbbiakban mindkét félnek is, legfőképpen a Sálovci lakosságának fog gyümölcsöket hozni. Reméljük, hogy az elkövetkezendő időszakban a községi tanács még egy kicsit több pénzt szán a kultúra területére, és akkor mindenki kicsit könnyebben dolgozik.
1: A külön státusú tanácstagnak milyen az együttműködése a polgármesterrel?
0: Hálát kell, hogy adjak, hogy a polgármesterem Iztok Fartek. Szerintem az egyedüli a többségi nemzet tagjakénti polgármesterek közül, aki nagyon érzi a helyzetünket, és sok mindent meg lehet, és remélem, hogy meg is fogunk vele tudni beszélni a továbbiakban, hogy ne kelljen olyan helyzetnek kialakulnia, mint egy másik községben, a Muravidéken.
1: Orbán Dusán fontosnak tartja a külön státusú tanácstagsági tisztséget, és indulni fog-e újra az őszi választásokon?
0: Szerintem nagyon fontos, ahogy a legelején is említettem, ez egy dupla feladat, egyben dupla megtiszteltetés, és kétszer annyi munkát is igényel. Vannak még terveim, amit szeretnék a községgel közösen annak érdekében, hogy nyugodtan tudjon élni és fejlődni Domonkosfa, és ennek érdekében szeretnék és fogok is indulni az őszi választásokon.
1: Tisztelt hallgatóink, Önök a Muravidéki Magyar Rádió nemzetiségi műsorát hallották, amelyben a

Rendvai és a Sálovci Községi Tanács külön státuszú tanács tagjaival beszélgettünk. Az adást Fehér Ilona készítette, a hangtechnikus Király Tomislav volt. Munkatársam nevében is megköszönöm szíves figyelmüket. Ezt a műsort pénteken este 7:30-tól megismételjük, de honlapunkon is meghallgatható. Viszont hallásra egy hét múlva.

Dehogy nem, megyünk lassan, mert véget ér a délelőtt, 10 perc múlva dél lesz, jönnek majd a krónikával a délutánosok, illetve át a reggeli hírszerkesztő Ftics Arinesz és a délutáni műsorvezető Göncz Tamara. A zenei válogatást Király Boglárka készítette, nevükben és a hangtechnikus Lebár Teodor nevében is búcsúzik a műsorvezető Donner Tíme. A szép napot kívánunk mindnyájuknak, rádiózzanak a folytatásban is, az MMR-rel megéri.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm a Déli Krónika hallgatóit, a mikrofonnál Gönc Tamara műsorvezetőt és Ftichár Inés hírszerkesztőt hallják, a délelőtti hangtechnikus Lebár Teodor. Következzenek a nap fontosabb hírei először röviden.
2: A szlovén országgyűlés dönt a SZKOK törvényjavaslatról.
1: Donald Trumpot Szlovéniába hívta Janez Jánosa.
2: Felszabadulhatnak a Magyarországnak járó uniós források.
1: Tovább nőtt az elektromos autók értékesítése Európában.
2: Zelenszkij további nemzetközi nyomást sürget Oroszországgal szemben.
1: Következzenek a részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. A szlovén parlament ma sürgősségi eljárásban dönt a korrupció és a szervezett bűnözés elleni fellépés célzó SZKOK törvényjavaslatról. A tervezet átalakítaná a szakosított állami ügyészséget, és létrehozna egy új országos hatáskörű szakosított bíróságot is lüblönai székhellyel.
2: Az ügyészség és az igazságszolgáltatás képviselői azonban úgy vélik, hogy a javasolt megoldások nem kellően átgondoltak. Szerintük a változtatások fennakadásokat okozhatnak az eljárásokban, és növelhetik a politikai befolyást az igazságszolgáltatás munkájára.
1: Janez Janša szlovén miniszterelnök szlovéniai látogatásra hívta Donald Trump amerikai elnököt. A két vezető New Yorkban az ENSZ közgyűlésének ülésszakához kapcsolódó hagyományos fogadáson találkozott.
2: Janša később egy amerikai televíziónak adott interjúban azt mondta, Trump ígéretet tett arra, hogy ellátogat Szlovéniába. A szlovén kormányfő szerint a két ország között különleges kapcsolat áll fenn, és ennek kapcsán Melania Trump szlovén származását is kiemelte. Janša New York-i látogatása során az amerikai-szlovén kapcsolatokról, az ukrajnai háborúról és az európai védelempolitikáról is beszélt.
1: Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy oldják fel a Magyarországgal szemben 2022 bevezetett jogállamisági intézkedéseket. A döntés nyomán 4,2 milliárd eurónyi korábban felfüggesztett uniós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára.
2: A bizottság szerint a magyar kormány megfelelően kezelte a korábban feltárt hiányosságokat, többek között a közbeszerzések, a korrupció elleni fellépések és az összeférhetetlenség területén. Amennyiben az EU tanácsa elfogadja a javaslatot, az érintett magyar egyetemek hallgatói és kutatói ismét részt vehetnek az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokban.
1: A Tisza párt kezdeményezi, hogy már idén munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét Magyarországon. Az erről szóló törvényjavaslatot a párt három képviselően nyújtotta be a Magyarországgyűlésnek.
2: A tervezet szerint Szenteste napján az üzletek többsége is zárva tartana. Kivételt jelentenének többek között a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek és a benzinkutak. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán közölte, hogy a változtatást már 2026-ban bevezetnék.
1: Augusztusban tovább nőtt az új személygépkocsik értékesítése Európában, elsősorban az elektromos és hibrid járművek iránti növekvő keresletnek köszönhetően. Az Európai Unióban az akkumulátoros elektromos autók eladásai mintegy 30%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.
2: Ezzel szemben a hagyományos benzines és dízelautók iránt tovább csökkent a kereslet. Az adatok szerint az európai autópiacon folytatódik az elektromos és részben elektromos meghajtású járművek térnyerése, miközben a hagyományos meghajtású modellek részesedése fokozatosan visszaszorul.
1: Egy amerikai szövetségi bíró elrendelte, hogy a Fehérház állítsa vissza a CNN, az MS Now és a politikus sajtó hozzáférését.
2: Timothy Kelly szerint az akkreditációk megvonásakor nem biztosították a szükséges eljárásjogi garanciákat. Donald Trump korábban álhírek terjesztésével vádolta a három médiumot, míg a kormány később nemzetbiztonsági okokra is hivatkozott. A kitiltott szerkesztőségek mellett csak nem 50 amerikai médium állt ki.
1: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ közgyűlésén az Oroszországra gyakorolt nemzetközi nyomás fenntartását sürgette. Megkérdőjelezte, hogy Moszkva valóban kész-e a háború befejezésére, és azzal vádolta Oroszországot, hogy külföldi harcosokat toboroz az ukrajnai háborúhoz.
2: Zelenszky szerint az orosz hadsereg csak idén mintegy 63 ezer csapásmérő drónt vetett be Ukrajna ellen. Moszkva eközben közölte, hogy továbbra is nyitott a béketárgyalásokra. Ugyanakkor átfogó megállapodás nélküli tűzszünetet nem fogad el.
1: Folytatódhat a magyar oktatási program Csángóföldön, miután a magyar kormány 1 milliárd forintos kiegészítő támogatást ítélt meg a moldvai Csángó Magyarok Szövetségének. A támogatása a szervezet idei kiadásait fedezi, és biztosítja az oktatási, hagyományőrző, valamint közösségi programok folytatását.
2: A programban jelenleg mintegy 2200 gyermek és fiatal vesz részt. Az oktatási tevékenység 37 településen zajlik. A szövetség Csíkszeredában kollégiumot is működtet a magyar nyelven továbbtanuló csángóföldi középiskolások számára. A támogatással párhuzamosan folyamatban van a program szakmai és pénzügyi átvilágítása, amely a jövőbeni finanszírozás tervezését is szolgálja.
1: Mariborban ma kezdődik a világ legöregebb szőlőtőkéjének tiszteletére rendezett 4 napos fesztivál.
2: A 26. alkalommal megszervezett rendezvényen borászati, gasztronómiai és kulturális programok, helyi termékek, valamint zenei események várják a látogatókat a Lentváros részben és a belváros több pontján. Az idei fesztivál különlegessége, hogy vasárnap jubileumi 40. alkalommal szüretelik le a mintegy 450 éves Guinness Rekorder szőlőtőkét. A programok keretében a turizmus világnapjáról is megemlékeznek.
0: Sport.
1: A szlovén férfi röplabda válogatott bejutott a torinói Európa-bajnokság elődöntőjébe, miután a negyeddöntőben 3-1-re legyőzte Belgiumot. A szlovén női kézilabda válogatott 29-28-ra legyőzte Lengyelországot a Csehországban zajló felkészülési torna első mérkőzésén. A válogatott pénteken Norvégia B csapatával, vasárnap pedig Csehországgal találkozik. Ma kezdődik a Nemzetek Ligája egy meghosszabbított mérkőzés ciklussal. Ez lesz a sorozat 5. kiadása, amelyet az UEFA Alexander Čeferin elnöksége alatt vezetett be. A szlovén válogatott ebben a kiadásban először Skóciával csap össze, a mérkőzésre szombaton 15 órakor kerül sor a Stožice sportparkban. Skócia mellett Svájc és Észak-Macedónia vár a szlovén válogatottra a B1 csoportban. Csütörtökön kezdi szereplését a Veszprém az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klub világbajnokságon. A magyar csapat a selejtezőben az ausztrál Sydney ellen lép pályára, továbbjutás esetén pedig akár 5 mérkőzés is várhat rá egy hét alatt. A 10 csapatos tornán többek között a Barcelona és a Fuchs Berlin is szerepel. A magyar jégkorong válogatott november 5-én Szlovénia ellen kezdi szereplését a Nemzetek Európai Kupájában Franciaországban. Másnap Norvégiával, november 7-én pedig a házigazda franciákkal találkozik. A sorozat decemberben Magyarországon, februárban pedig Norvégiában folytatódik.
2: Időjárás. A napközben fokozatosan mindenütt megnövekszik a felhőzet. Délután északon záporok és helyenként zivatarok alakulhatnak ki, amelyek estére a déli országrészre is átterjedhetnek. A délnyugati, majd az északi irányba forduló szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 18 és 24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Muraszombat környékén végeznek a rendőrök.
1: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. A híreket Ptichárine szerkesztette, Göncz Tamara műsorvezető és Lebár Teodor hangtechnikus nevében kívánok kellemes rádiózást, valamint szép napot. Hírekkel ismét 14 órakor jelentkezünk. Viszont hallásra!

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: A négyszintes panel előtt a Bádog busz megállóra és a környékre rálóg a gyermekkorom hálója. Ott a sárga színű padon üldögél a nagymamám, hogy megjöjjön a pesti járat is rajta én. Na, arra vár. Azt mondják, egy életen át nem szokom meg, hogy nem él. Esküszöm, hogy néha látom, és hallom, hogy hozzám beszél.

Te vagy az, akit a legjobban ez volt a Back to Black dala, egy igazi, hát mondhatni táncikálós muzsika, úgyhogy reméljük, hogy valakinek feldobta a kedvét, annak ellenére, hogy ugyebár odakint eléggé kis szomorkás, borongós időjárásunk van jelen pillanatban, legalábbis ami Lendvát illeti, a felhők azért bőven fenn vannak az égen, el is takarják általában az idő nagy részében a napot, de ez majd meglátjuk, hogy mennyire fog változni még a nap folyamán. Pontban egykor fogunk részletesen foglalkozni az időjárással, és akkor az útviszonyokkal is egyben. Addig is viszont köszöntjük a kedves hallgatókat, a délutáni csapat van már itt önökkel, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják továbbra is, mi pedig 6 perccel vagyunk fél egy után, és egészen 7-ig leszünk is a folytatásban, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz velünk tartani. Szeptember 24-e van, csütörtöki nap a mai, úgyhogy jó műsorok, jó zenék várják önöket, és ha már zene, akkor a mai zenei szerkesztő nem más, mint Király Boglár.

Márka. Hangtechnikus kollégát a stúdióban Bencik István, a délutáni híreket pedig Faris Doris szerkeszti, műsorvezető Gönc Tamara. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk, mi itt leszünk végig, és reméljük, hogy önök is, ahogy említettük, jó műsorok, jó zenék és jó hangulat várja önöket a Muravidéki Magyar Rádió társaságában, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is a készülékek mellett maradni. És hogy ezt a jó hangulatot fokozzuk tovább, ezért a Back to Black dala után érkezik is azonnal Charlie és az örökzöld jég dupla viszkivel.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

Kedves hallgatóink, népzenei adásunkban ezen a héten bihari és bánsági román népzene szól. Hallgassanak minket csütörtökön este 17:30-től.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió. Időjárás. Szeptember 24-e van, csütörtöki nap a mai, és 13 óra a pontos idő. Önök továbbra is a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, és érkezünk a legfrissebb időjárási információkkal. Elsőként, ahogy azt már megszokhattuk, Szlovéniára vonatkozóan. Na ma délután nagyrészt felhős lesz az ég országunk felett, és délnyugati szél támad fel. Késő délután, illetve az esti órákban pedig akkor északon záporok és elszórtan zivatarok alakulnak ki, amelyek estére, éjszakára a déli országrészek felé terjednek tovább. A front átvonulásával északira fordul a szél, a nappali csúcshőmérséklet pedig 18 és 23 Celsius fok között alakul. Az éjszak első felében megszűnik a csapadék országszerte, a tenger melléken gyenge búra kezd fújni. Reggelre kiderül az ég, az alacsonyabban fekvő területeken pedig köd képződik. A hajnali hőmérséklet 2 és 8 Celsius fok között, tenger melléken pedig akár 13 Celsius fok körül is lehet. Holnap napos idő várható, átlagban délután némi fátyol felhőzet jelenik meg az égen. A tenger melléken fújó gyenge búra, estére mérséklődik, a nappali csúcshőmérséklet pedig 17 és 20 Celsius fok között alakul, tenger melléken elérheti a 22 Celsius fokot is. A hétvége nagyrészt derült időt jósol, ugyanis szombatra, vasárnapra is derült időre számíthatunk, helyenként reggeli köddel, az alacsonyan fekvő területek, illetve kicsit felmelegszik majd az időjárásunk az előtte lévő napokhoz képest. És hogyha akkor egy picit visszatérünk a mai naphoz, teljesen pontosabban a jelenlegi hőmérsékletekhez, akkor láthatjuk, hogy Lendva 16 fokos, a közeli Muraszombat 17, Celje 14, Maribor 15, Ljubljana 14, Novomesto 16, Koper 21, Kredaricán pedig 8 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen fordulhat elő időszakos eső, zápor, főként a nyugati megyékben van esély néhol zivatarra is. A délnyugati-nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések. Záporok, zivatarok környezetében is lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 18 és 24 fok között várható, késő estére 8 és 14 fok közé hűl majd le a levegő. Holnap, azaz péntek délelőtt közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor esetleg még előfordulhat a délutáni órákban is akár. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik, a Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. Legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 27 fok között alakul majd. Szombaton hajnalban ködfoltok még kialakulhatnak, aztán napközben a szétterülő gomolyfelhők és a fátyolfelhők mellett több-kevesebb napsütés valószínű, csapadékra kicsi az esély. Ami pedig akkor vasárnapot illeti, a fátyol és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatnak, csapadék megint csak nem lesz. A déli szél az északnyugati megyékben meg is élénkül majd ezen kívül. Mi pedig lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket Magyarországon is. Lenti 18 fokos, Zalaegerszeg szintén, Nagykanizsán 19 Celsius fokot mérnek jelenleg, Szentgotthárdon 17-et, Szombathely 18 fokos, Budapest pedig akkor szintén 18 fokos jelen pillanatban. Mi meg akkor lássuk, hogy mi a legfrissebb helyzet az utakon.
0: Közlekedési hírek.
1: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, távolabbra viszont azért történtek különféle események, amelyek torlódásokat, illetve egy kicsit hosszabb várakozási szakaszt hagynak maguk után, vagyis hát türelemmel kell közlekedni, főleg a tengermelléki autópályán, az Dörtok közelében Ljubljana felé, ott egy meggyulladt jármű most már törmelékeit távolítják el, és emiatt akadozik a forgalom, több perces torlódás alakult ki. Ezen kívül le van zárva a Postojna-Piuka út Matenya Vas közelében, egy meghibásodott kamion elszállítása miatt a személygépjárművek számára Stivanon keresztül lehetséges egy kerülőút. Ezen kívül gépjármű meghibásodása miatt akadozik megint csak a tengermelléki autópálya forgalma az UNEC lehajtónál Koper irányából, hogyha teljesen pontosak akarunk lenni. Aztán forgalmi dugók alakultak ki a tengermelléki autópályán Postojna előtt, Ljubljana felé, illetve a Smarje Koper és Lucia Izola útszakaszokon is. Vezessenek óvatosan és körültekintően, na meg türelmesen ezeken a szakaszokon. Több helyen munkálatok is vannak, ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni, már csak ezért is. Na, ami pedig akkor a rendőröket illeti, ők ma, igaz, hogy a muraszombati rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de azért ez, ahogy azt jól tudhatjuk, nem azt jelenti, hogy csak ott kell betartani a szabályokat, bármerre is tartanak, hogyha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően és legyenek figyelemmel másokra is a forgalomban, hogy aztán akkor mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

Galanyi Zsuzsi, Lotfi Begi és Majka, hát mind a háromnak valaki nagyon ismerős valahonnan, ez volt ugye az azonos című dal, valahonnan. Nálunk pedig a folytatásban is szólni fognak a jobbnál jobb muzsikák, de azt se feledjük, hogy negyedkor érkezik a mai aréna adása, úgyhogy a legfrissebb sporthírekért érdemes lesz akkor a továbbiakban is az MMR-rel tartani.

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Jó napot kívánok! A szlovén férfi röplabda válogatott bejutott a torinói Európa-bajnokság elődöntőjébe, miután a negyeddöntőben 3-1 arányban legyőzte Belgium válogatottját. Rok Mozsics nyilatkozott a szlovén közszolgálati televízió és rádió mikrofonja előtt.
2: Fontos győzelmet szerzett a szlovén csapat, annak tudatában, hogy a küzdelmet nem a könnyű párharcok közé sorolták. Jó volt a csapat hozzáállása, ami már megmutatkozott az első szett első pontszerzésénél. Sikerült leállítani az ellenfél támadásait, ami plusz energiát öltött belénk. Pontosan feltérképeztük, mely irányból veszélyeztetnek bennünket. Tudjuk, hogy Ferre Reggers, a belga röplabda válogatott korrektora a világ szűk elitjébe tartozik ezen a poszton, és a végén megmutatta pont erősségét. Mi pedig igyekeztünk domináns sánc munkát végezni, és labdáira nem rányomni a vészhelyzeti opciót. Sikerült őt hatástalanítani. Kellett egy kis szerencse is. Amit sajnálhatunk, az a harmadik szettben elkövetett hibák részemről is. A negyedikben azonban mentálisan is visszajöttünk a meccsbe. Nagyon örülök. Úgy látszik, valamit nagyon jól csinálunk, hiszen amióta tagja vagyok az ország nemzeti csapatának, ott vagyunk az elődöntőben. Tudjuk, mi a következő lépésünk.
1: A szlovén röplabdázók hétfőn sikeresen vizsgáztak az első kiesési szakaszban, és Szerbia elleni 3-0-ás győzelemmel bejutottak a negyed döntőbe. 2015-ben biztosították először a helyüket a legjobb 8 között, az idei negyed döntőbe jutásuk pedig a 6. egymást követő alkalom. Szlovénia pénteken 17 órakor Milánóban a címvédő Lengyelországgal csap össze az elődöntőben. A lengyelek könnyedén 3-0-ra legyőzték Németországot. A keddi Románia elleni 3-0-ás győzelem után a franciák is bejutottak az elődöntőbe, és meglepetésre az a Finnország lesz az elődöntőben az ellenfelük, amely drámai mérkőzésen 3-2-re legyőzte Olaszországot. A szlovén férfi labdarúgó válogatott szombaton 15 órakor Skóciát fogadja a Stožicében, a Nemzetek Ligája mérkőzésen, jövő kedden pedig Macedóniát. Október 3-án Svájcba, október 6-án pedig Skóciába látogatnak. Jakabi Jól szerint a reális cél a csoportban maradás. Ha többet akarna a válogatott, akkor egyértelmű tanúbizonyságot kellene tennie arról, hogy az utóbbi időben magasabb szintre lépett, mert a csoport ellenfelek erősek.
3: Mislim, realna ocena mi definitivno celo statute u tej skupini. Za kajvač bo res potrebno pokazat najboljši obraz in res bit neka najboljša Slovenija v zadnjih letih, ker ekipe so res kvalitetne.
1: Arról, hogy 11 nap alatt 4 mérkőzést játszik a válogatott, a Leeds játékosa elmondta. Jó dolog, hogy együtt a csapat a válogatott összetartásán és a felkészülésen, és az is, hogy rövidebb utazásokkal 4 tétmérkőzéssel lépnek pályára.
3: Ja, na dobra stvarno, da smo pač mal zdaj skupzej in igramo 4 tekme in mal dalši dobe skupno, pa maj potovani se skupno.
1: Bostyán Cészár legénysége mindenek előtt jobb, hatékonyabb játékot akar mutatni, mint a legutóbbi világbajnoki selejtezőkön. Cészár kénytelen volt néhány változtatásra az eredetileg bejelentett listán. Benjamin Šeško, Niko Prelec és Jean Zaletel helyére hétfőn Jure Bálkovec és Jean Cészár került. A szövetségi kapitánytól Jean-Luca Leban is meghívót kapott negyedik hálóőrként. A skótok nagy változtatást vezettek be a válogatottban. Az új edző Sebastian Pocognoli 7 olyan játékost hívott be, akik még nem játszottak felnőtt válogatott szinten, valamint 14 olyan játékost, akik nem voltak tagjai a csapatnak a legutóbbi világbajnokságon, ahol Skócia kikapott Brazíliától és Marokkótól, de legyőzte Haitit. Tehát Skócia a fiatalitásra adta voksát. Denis Vodopivec a Szlovén Judo Szövetség új elnöke. Bogdan Gabrovec helyére lépett, aki márciusban lemondott. Vodo Pivec széleskörű nemzetközi tapasztalattal rendelkező üzletemberként mutatkozott be a Szlovén Judo Szövetség tagjainak. Üzleti tapasztalatait várhatóan a marketing professzionalizálására és a judo ismertségének növelésére fogja felhasználni. A szponzorációk révén a szövetség várhatóan függetlenebbé válik az országos pályázati felhívások összegeitől és határidejétől. Emellett ígéretet tett a klubokkal való jobb kommunikációra, a judóban résztvevő gyermekek számának növelésére irányuló országos kampányra, valamint a szabadidő judó szélesebb körű fejlesztésére minden generáció számára. A közgyűlésen a szavazati joggal rendelkező tagok 42 képviselője vett részt, akik összesen 300 szavazattal rendelkeztek a 445 szavazatból. Vodo Pivec 270 támogató szavazatot kapott. Denis Vodo Pivec megválasztása után elmondta.
4: Ne na zadnje, so izzivi tud razlog.
2: A kihívások döntöttek abban, hogy elvállaltam a jelölést, illetve, hogy ezt a lehetőséget, javaslatot elfogadjam. Úgy ítéltem meg, hogy ez a folyamat rendkívül érdekes, mert nem csak a jelöltről szól, hanem az ország aktuális cselgáncs helyzetéről és értékrendjéről. Szeretem a kihívásokat. A judo területén is van még bőven tartalék, amit szeretnék kiaknázni a legrövidebb időn belül.
1: A szlovén judo sport legjobbjaira köztük van a muravidéki friss ifjúsági Európa-bajnok Leila Mazuzi is. A szezon csúcspontja vár az október 4-én kezdődő bakui világbajnoksággal. Az Európai Sporthét a Légy aktív motto jegyében zajlik. A 2015 óta az Európai Bizottság által szervezett kampány részeként Szlovénia szerte képzéseket és egyéb az aktív kikapcsolódást célzó eseményeket tartanak. Az Európai Sporthét keretében szeptember 24-én a munkahelyi, iskolai és egyéb aktív szünetek népszerűsítésének szentelik a figyelmet. A következő napon pedig a mozgás fontossága szerepel a középpontban. Szeptember 26-án és 27-én szombaton és vasárnap rendezik meg a hagyományos olimpiai fesztivált a Ljubljanai Kongresszusi téren, ahol a gyerekek és más látogatók több mint 60 sportkihívást próbálhatnak ki. Az Országos Közegészségügyi Intézet arra figyelmeztet, hogy nem kell szabadidőre vagy speciálisan szervezett sporttevékenységekre várni a több testmozgáshoz. A testmozgás lehetőségei a mindennapi életbe és a munkanapba is beilleszthetők. A felnőttek 24 órás testmozgására vonatkozó szlovén irányelvek azt javasolják, hogy a mozgásszegény életmódot legfeljebb napig 7 órára korlátozzák, és azt gyakran szünetekkel tarkítsák, olvasható a sajtóközleményben. A munkanap napjaink körülbelül egyharmadát teszik ki, ezért érdemes a testmozgás lehetőségeit a munkanap alatt és a munkához kapcsolódóan is keresni, hangsúlyozták. A lehetőségek között felsorolják az aktív szüneteket, a lépcső használatát a lift helyett, a gyaloglást, telefonbeszélgetések és rövid megbeszélések közben, valamint a munkába járás gyalog vagy kerékpárral. Javasolják, hogy a hosszas üléssel vagy állással töltött időt többször szakítsuk meg. A fizikai aktivitás munkanapba építése nem csak az egyéntől, hanem a munkakörnyezettől is függ, mondta minap a Lendvai Röplabda Klubbal kötött szponzori szerződés aláíráskor Hefele Kis Ferenc igazgató.
5: Szlovén embereknek kiemelten fontos a sport az életébe, és nem csak egy ilyen heti kikapcsolódási lehetőség, sőt azt kell, hogy mondjam, nem csak a televízión követik, hanem azt látom, hogy a helyszíre is szívesen kimennek, úgyhogy ez dicsérendő és nagyon fontos dolog.
6: Ön sportol?
5: Hát gyerekkorom óta, aktívan már nem röplabdáztam, hogyha már röplabda csapat, sőt az édesapám is röplabdázott, úsztam, atletizáltam, kosárlabdáztam, kézilabdáztam, fociztam természetesen, szerintem nincs olyan fiú, aki ne focizott volna, és talán a legnagyobb eredményemet asztali teniszben, pingpongban értem el. Budapest harmadik kerületének a bajnoka voltam.
1: Ma mivel foglalkozik így szabadidő sportolóként?
5: Nagyon szeretek kirándulni. Uh-huh. Ugye a családommal együtt ez kiemelten fontos. Van Magyarországon ez az úgynevezett kék túra, uh-huh. ami így az északi oldalon keresztbe szeli az országot. Ezt így hobbiszerűen csináljuk, ezt a kék túrát, illetve heti egy kötőjel két alkalommal futok, szerdán és vasárnap reggel, de meg kell mondjam, hogy így most az elmúlt két hónapban sajnos a fáradtság okán ez nehezebben megy, úgyhogy most már csak egyszer szoktam futni, szégyellem is magamat, de vissza fogom magamat tornázni, és heti két alkalommal fogok futni a jövőben. Úgyhogy jelen pillanatban a túrázás és a futás az, ami a sport életem.
1: A NIEZE szerint ülőmunka esetén különösen fontos az ülés megszakítása és a rövid mozgás lehetőségek biztosítása. Az aktívabb életmód egyik lehetséges alternatívája a Mozdulj a testedzésre projekt, amely azoknak a felnőtteknek szól, akik nem teljesítik az ajánlott mennyiségű fizikai aktivitást. A gyakorlatokat szakemberek vezetik, országszerte elosztva és ingyenesen, hetente kétszer egy órán át, 30 héten keresztül zajlanak majd. Az elsők októberben kezdődnek. Az aréna pedig búcsúzik mára. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Egy ikonikus muzsika szólt az imént, Madonnától az American Pie. Egyébként idén, március 3-án lett 26 éves maga a dal, úgyhogy ez azért már nagyon sokat jelent. Na de mi viszont az angol zenétől, illetve az amerikai előadóktól kicsit áttérünk a magyar előadókhoz. Ugyanis van egy olyan zenekar, ami feloszlott, most viszont mégis visszatér egy koncertre, ez pedig nem más, mint a Cloud 9. 15 éves a Cloud 9 Plus, a kerek évfordulóra pedig újra összeáll a zenekar egy koncert erejéig, tudhatjuk meg a Rekorderen. A Cloud 9 több mint egy évtizeden keresztül volt a magyar klubok és fesztiválok meghatározó szereplője, zenéjükben a drum and bass, a dubstep és a trap találkozott a rockkal és a hip-hoppal. Dalaikkal és energikus koncert pedig mind Magyarországon, mind külföldön is komoly közönséget építettek. 2023-ban 10 év közös zenélés után jelentették be visszavonulásukat, majd októberben az Akvárium színpadán búcsúztak el közönségüktől, ahová most visszatérnek egy Best of műsorral, méghozzá jövőre, február 6-án. A születésnapi koncert egyszeri alkalom, a Cloud 9 további fellépésekkel nem készül. Nagyon jó lesz újra együtt zenélni a srácokkal, és

újra együtt lélegezni a közönséggel, együtt énekelni a dalokat és megborítani az akváriumot. Addig viszont el kell kezdenem izomból futni, hogy bírjam majd, mondta Szivák Zsolt, a zenekar énekese. A jegyvásárlás már október 1-én délelőtt 11 órakor indul az akvárium honlapján, illetve Facebook esemény is létre lett hozva, úgyhogy arra is rá lehet keresni, hogyha esetleg már most valaki szeretné elmenteni ugye azt a bizonyos oldalt, ahol majd be lehet szerezni a jegyet október 1-én, akkor akváriumklub.hu/programok/cloud9, ugye erre kell rákeresni, és akkor itt meg is lesz találva az esemény. Ezen az oldalon lehet majd jegyet szerezni a jövő évi februári koncertre, illetve ugye az Akvárium Klub Facebook oldalán is akkor elérhető már maga az esemény, tudjuk ajánlani figyelmükbe. Egy kis érdekesség, hogy ugye volt egy olyan mém, akinek az főszereplője magyar volt, ez nem más, mint Hide the Pain Herald, és a Cloud9-nak volt egy specifikus klipje is, illetve egy dala, amiben maga ez a személy szerepelt. Úgyhogy, ha még valaki esetleg nem ismerné, akkor érdemes lecsekkolni az ő YouTube csatornájukat, meg fogják találni nagyon könnyen a dalt, egyik legismertebb dalukról van szó, nálunk viszont most egy teljesen másik muzsika fog szólni, ez pedig nem más, mint a már ugye jól sokszor említett előadótól, a Best Tragedy. Ha pedig valaki részletekért szeretne még továbbolvasni, rekordár.blog.hu, és akkor itt vannak ugye a linkek is mind az eseményhez, mint pedig akkor a jegyárusítás oldalához. Érkezik most nálunk a Cloud9.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Egyszer volt, hol nem volt.
2: Fata morgana, na, na, na, na, na. Fata morgana, na, na, na, na, na.
3: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam a Fata Morgana című dalt, amely az énekesnő Csinszka legújabb popdala, és augusztus 31-én jelent meg. A dal alapötlete egy teljesen váratlan pillanatban egy taxizás során született meg, népmesei motivumokra és az illúziókra épül. A címadó olasz kifejezés, tehát a déli báb, a megfoghatatlan csalóka ábrándokat jelképezi, a szöveg és a hangulat a vadvirágok erejét és a határokat átlépő szabadságot közvetíti. A Fata Morgana alapvetően valóban a szabadságról, az illúziókról és a belső korlátok átlépéséről szól, miközben izgalmas módon ötvözi a modern popzenét a magyar népmesei hagyományokkal. Úgyhogy érkezzen most Csinszka és a Fata Morgana.
1: Egyszer volt, hol nem volt.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Janez Jansa miniszterelnök az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszakán New Yorkban a világ vezetőjének általános vitája alkalmából találkozik Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel. Találkozójukat ma az X-hálózaton közzétett bejegyzésében jelentette be az izraeli miniszterelnöki hivatal, de nem pontosították, mikorra kerül rá sor. Mindketten ma felszólalnak az ENSZ közgyűlésén. Az UKOM Jansa amerikai látogatása kapcsán bejelentette, hogy a kormányfő több kétoldalú találkozót is tart, amelyekről a nyilvánosságot a kormány közösségi hálózatain és a miniszterelnök honlapján kellő időben tájékoztatni fogják. Azt azonban nem részletezték, hogy kikkel fog találkozni. Jansa ma meglátogatja a New York-i szlovén közösséget. Jansa kormány hatalomra kerülésével Szlovénia hozzáállása Izraelhez jelentősen megváltozott. A kormány többek között hatályon kívül helyezte az előző Robert Golob kormány által Izrael ellen hozott intézkedéseket. Összegyűjtötték a szükséges 40 ezer aláírást a szakszervezeti központokban a Szlovénia fejlődését szolgáló szükségállapoti törvényről szóló későbbi törvényhozási népszavazás kiírására. Szerdára 17 órára 40.960 aláírás gyűlt össze. A gyűjtést október 5-éig folytatják. Ezután a parlamentre kerül a sor, amelynek ki kell írnia a népszavazást. 3 héttel, illetve 12 nappal a határidő előtt elértük azt a pontot, ahol a polgárok gyakorolhatják a közvetlen demokráciát. Ez jó Szlovéniának, mivel minden országban a demokratikus elvek csúcsát képviseli, mondta Branimir Strukel, a Közszféra Szakszervezeti Szövetségének elnöke. Eközben a Szlovén Szabad Szakszervezetek Szövetségének elnöke Andrej Zorko rámutatott, hogy a szakszervezeti központ az összegyűjtött aláírásokkal megnyitotta az utat az emberek előtt, hogy maguk dönthessenek a sorsukról, arról, hogy milyen Szlovéniát szeretnének. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre, szeptember 28-ára Bujdosó Andrea, a Tisza párt frakció vezetője. A Magyar Parlament honlapján szereplő indítvány szerint az országgyűlés ekkor szavazna a Baka András által javasolt legfőbb ügyészről, Szatmári Zoltánról is. A Telex szerint az országgyűlés honlapján is megtalálható indítvány alapján emellett Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogáról is szavaznak. Előbbi háromról lehetett már tudni. Szerdán Magyar Péter jelentette be, hogy a három mentelmi ügy miatt hétfő délelőtre összehívják az országgyűlést. Magyar Péter kiposztolta, hogy arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, mert a Tisza frakció egyhangulag úgy döntött, nem támogatják Szatmári Zoltán jelölését. Sport. Az első 8 mérkőzéssel mától kezdetét veszi a Futball Nemzetek Ligája. Szlovéniára a hétvégén vár az első szereplés, az ellenfél Skócia lesz, a mérkőzésre pedig szombaton 15 órakor kerül sor a Stožice Sportparkban. Skócia mellett Svájc és Észak-Macedónia vár a szlovén válogatottra a B1 csoportban.
2: Időjárás.
1: Délután délnyugati szél mellett túlnyomóan borult időre kell számítani. Estére északon helyi záporok, zivatarok alakulnak ki, majd dél irányába terjednek. A légmozgás északira fordul, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 18 és 23 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a tenger melléki sztráda forgalma Razdörto és Unec előtt a főváros irányában, valamint Logátec előtt Koper felé.

Ahogy egy ismerős beharangozás szólt az imént, ez pedig akkor azt jelenti, hogy megkezdődik a ma délutáni apró hirdetésünk. Egyébként 14 óra 16 perc a pontos idő, hamarosan lesz ez már 17 is. A következő kicsit kevesebb, mint negyed órában, pedig akkor tudjuk fogadni majd az önök hívásait, illetve ugye hirdetéseit, hogyha valamit szeretnének eladni, elajándékozni, esetleg vásárolni, akkor 2 telefonszámon leszünk elérhetőek, ezek pedig akkor a következő kép szólnak. 575 17 18, 575 17 19, ha pedig külföldről telefonálnak, akkor plusz 386 2, majd pedig az 575 17 18, vagy az 575 17 19-es az a telefonszám, amin keresztül elérnek bennünket itt a Muravidéki Magyar Rádió Lendvai stúdiójában, illetve ugye üzenetet is lehet írni. Na de, még mielőtt fogadnánk a legfrissebb hívásokat, azért fontos elmondani, hogy már a délelőtti órákban is voltak hirdetések, ezek pedig akkor a következő kép hangzanak. Régi motorokat, autókat vásárolnának, ugyan itt egy 26-os mountain bike, 18 sebességes, olcsón eladó. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 30-as 553 77 66. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. A telefonszám, amit hívni lehet, 0036 30 314 71 58. Eladó Volvo 400-as traktor, új gumikkal, háromhengeres motorral, kettőlevelű boronás kombinátor, rögtörő hengerekkel, illetve hengerekkel, fogeleke, asztali gyalupad, ez mindez Vas megyében, Gelsekaráton található. A telefonszám pedig akkor 0036 30 441 63 21. És végül akkor főrtojás eladó, illetve rendelhető Lenti környékén. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036-os 30-as 58 65 905-ös.

0: És már be is érkezett a mai délután első telefonhívása. Haló, haló, szép napot kívánok!
1: Üdvözlöm! Tibor vagyok, Dalágerszegről, hirdetni szeretnék.
0: Hallgatom.
1: Lenne egy szobakerékpár szinte újszerű állapotban.
0: Oké.
1: Okay. És egy kis teljesítmű betonkeverő eladó.
0: Kis teljesítményű, vagy hogy volt?
1: Igen, okay. Betonkeverő. Ilyen egy talicskás.
0: Rendben, tehát akkor kis teljesítményű betonkeverő. Betonkeverő,
1: igen. Ezek lennének eladók. A telefonszám.
0: Hallgatom.
1: 20-as.
0: 20-as.
1: 351.
0: 351.
1: 65.
0: 07. És 07-es?
1: Igen.
0: Rendben, felírtuk a hirdetését. Köszönjük szépen a telefonát. Kellemes napot.

0: Már van is egy újabb telefonálónk. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Kedves, csókolom!
0: Üdvözlöm!
1: Én is hirdetni szeretnék.
0: Hallgatom.
1: Van nekem egy orosz gyártmányú asztali kombinált kis gyalogép.
0: Tehát akkor orosz gyártmányú asztali kis gyalogép?
1: Úgy van.
0: Rendben.
1: 17 cm-es körfűrésszel.
0: 17 cm-es körfűrésszel.
1: Igen, 8 cm-es gyalúval.
0: 8 cm-es gyalúval, igen.
1: Hozzá eszerga gép, tehát kis hozzá tartozó gyári eszerga géppel.
0: Rendben.
1: Nagyon keveset használt barkács csolásra, nagyon-nagyon jó alkalmas. És akkor ezen kívül lenne nekem jó, illetve újszerű állapotban lévő felnőtt kerékpárok, három darab vagy négy.
0: Három vagy négy darab felnőtt kerékpár, igen?
1: Igen, úgy van, tehát ezek 28-asok a kerékpárok, azt hiszem 26 van belőlük egy, és szintén gyermek kerékpárok is.
0: És az akkor is gyermek darab. Kerékpárok, rendben.
1: Úgy van, és akkor szíveskedjék majd ezt esetleg. Ja, a telefont mondanám.
0: Igen.
1: 0630
0: 30-as
1: 2048
0: 2048
1: 767 és lenti környéke.
0: 767, tehát akkor 30-as 2048 767 és mindez lenti környékén, ugye?
1: Igen, egyéb dolgok is vannak, dolgaim, de azokat nem hirdetem, ha valakit érdekel, ez asztalos, meg ilyen barkács, gépi szerszámok, forrógépek, meg ilyesmi. Tehát érdemes körülnézni, ha valakit ilyesmi érdekli.
0: Rendben, felvettük a hirdetését, és akkor ez meg lesz jelentetve a weblapunkon is. Köszönjük szépen a telefonát.
1: Nyugdíjas, azt lehet azért írni, hogy nyugdíjazás miatt, tehát idősebb kor miatt eladók ezek a dolgok, ezt majd megfogalmazzák hozzá úgyis.
0: Rendben. Hát. Köszönjük szépen, hogy telefonált, felvettük a hirdetést, további kellemes napot kívánunk.
1: Köszönöm önöknek is, csókolom.
0: Viszhall!

0: És még akkor a mai apró, majd délutáni apró hirdetésünk zárása kép, még van egy telefonálunk. Halló, szép napot kívánok!
1: Szép napot szeretnék én is hirdetni.
0: Hallgatom.
1: Lenne egy Renault Megane kombi eladó.
0: Tehát egy Renault Megane kombi.
1: 1.9-es dízel.
0: 1.9-es dízel.
1: Okmányok nélkül.
0: Okmányok nélkül, igen.
1: Egyszer ez, akkor lenne egy Suzuki Swifthez automata váltóval rendelkező motor. Csak motorblokk és váltó. Az autóval nincs meg, csak motorblokk és váltó.
0: Tehát akkor Suzuki Swifthez motorblokk.
1: Igen, a motorja, igen, a motorja és a váltója.
0: Rendben.
1: Automata váltó.
0: Felírtuk.
1: Ebből csak ennyi van. Jó, meg esetleg ajtói, meg vannak az ajtói.
0: Rendben, oké.
1: Okay. Ez egy fehér, piros színű amúgy az ajtók.
0: Rendben. És akkor még ehhez, a Suzuki Swifthez piros színű autók, ugye?
1: Igen, rendben. Ennyi. És a mennyinek Pannonia motorkerékpárok.
0: Pannonia motorkerékpárok.
1: Ami TLT típusú.
0: TLT típusú.
1: És T5-ös típusú.
0: Valamint egy T5-ös típusú. Rendben.
1: Jó. Meg lenne egy betonkeverőgép, ami olyan 5 szalicskásnak mondható, 220-on működik.
0: Tehát betonkeverőgép, ezt is felírtuk.
1: Jó, 220-on működik, és ezt lehet akár autóval is húzatni vagy bontatni.
0: Rendben.
1: Jó, ha mondanám a telefonszámot, 30-as.
0: 30-as.
1: 511.
0: 511.
1: 8009.
0: 8009 és 9-es. Rendben.
1: Nagykanizsán. Jó, igen.
0: Felírtuk. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Jó, igen.
0: Felírtuk. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Viszont.
0: Mi pedig akkor, ugye ezzel az utolsó hirdetés

0: keveset használt és barkácsolásra tökéletes, valamint ugyanitt 3-4 darab felnőtt kerékpár, valamint 2 gyermek kerékpár eladó. Mindez nyugdíjazás miatt, és a telefonszám pedig akkor 0036 30-as 204 87 és 67-es. Bátran hívják ezeket a telefonszámokat, hogyha esetleg valamelyik hirdetés felkeltette az érdeklődésüket, illetve ugye ezen kívül a beérkezett hirdetések mind a délelőtti, mind a délutániak megtalálhatóak a weblapunkon mmr.si. Az apró hirdetés fülre kattintva megtalálják az eddigi összes hirdetésünket, és ugye akkor ebbe beletartoznak a ma beérkezett hirdetések is. Mindenkinek köszönjük szépen, hogy a Muravidéki Magyar Rádiót választotta, és folytatjuk továbbra is zenével.
1: MMR. A zene összeköt.

Tűsarkú lépteim, ez volt Szűcs Gabi dala, és ha már magyar előadók, akkor novemberben tér vissza Krúbi, méghozzá az MVM Dómban fog nagy koncertet adni. Véget ért az egyéves koncert pihenője az előadónak, tavaly ősszel ugye egyéves pihenőre vonult el Krúbi, aki az elmúlt évben nem adott koncerteket, csak vendégként, illetve a Mirror Glimpse-el lépett fel. Ennek magánéleti és alkotói okai is voltak, egyrészt ráfért már a pihenő, ugyebár másrészt szeretett volna arra koncentrálni, hogy be tudja fejezni a negyedik lemezét, amely a Magyar Tenger Kalózai címre hallgat, és méltó módon tudja lezárni a harmadik Krúbi korszakát. Ehhez arra van szükségem, hogy teljes erőbedobással az idei koncerteken dolgozzak úgy, hogy közben ne kelljen párhuzamosan készülnem a következő szezonra, így a következő időszakot inkább kihagyom. Hogy legyen kapacitásom ezt az érát a lehető legmagasabb minőségben lezárni, és hogy 100%-ban ott tudjak lenni fejben veletek, írta akkor Krúbi, aki 2026 őszére ígérte a visszatérést egyébként. Ezt be is tartja, ugyanis november 28-án az MVM Dómban ad majd koncert, amire jegyeket már szeptember 18-ától 16 órától lehet vásárolni, illetve egy Facebook esemény is elérhető, ami a jegyvásárlást illeti, méghozzá az MVM Dóm hivatalos Facebook oldalán, hogyha rákeresünk arra, hogy Krúbi MVM Dóm, akkor a november 28-ai dátumra, itt már létre is lett hozva az esemény, és akkor be is van linkelve az oldal, ahol lehet vásárolni jegyeket, amely som.fancode.hu, hogyha teljesen pontosak akarunk lenni a linkkel kapcsolatban is. Na, de egyébként, ahogy ezt említettük, Krúbinak azon kívül, hogy ugye ráfért a pihenő, és egy méltó lezárást akart adni a harmadik Krúbi korszakának, voltak privát okai is arra, hogy egy picit elvonult erre az egy évre, mégpedig az, hogy ugye megszületett a kislánya. Úgyhogy ez alkalomból pedig akkor ki is adott egy zenét akkoriban, ami a Barna Szofi címre hallgat. Ha valaki még nem hallgatta volna meg, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe, főleg akkor, hogyha kedveli Krúbi munkásságát. Na minden esetre, nálunk Krúbi nem, de Herceg Dávid szólni fog. Veled volna jó, ez lesz a dal címmel. Mi pedig ezt a cikket magunk mögött hagyjuk, részleteket egyébként a rekordár.blog.hu weboldalán találnak. Érkezik most akkor Herceg Dávid.

0: Kis bulis hangulat, ez volt a Well Hello és a jól ismert Rakpart című daluk. Na, mi pedig egy jól ismert műsorral érkezünk hamarosan, méghozzá a mai terepjáróval. Kettő témával fogjuk önöket várni, de hogy akkor ezek melyek is lesznek pontosan, azt most néhány szóban el tudjuk árulni önöknek. Új állás és karrier lehetőségeket kínál a muravidékiek számára a Lehetőségek mindenkinek elnevezésű karriervásár és állásbörze, amelyet ma rendeznek meg Muraszombatban, illetve rendeztek meg Muraszombatban. A közgazdasági szakközépiskola helyiségeiben teljesen pontosan. Az Országos Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységének szervezésében zajló eseményen több mint 70 munkáltató intézmény és muravidéki középiskola mutatkozott be. A rendezvényen az álláskeresők mellett a diákokat, egyetemistákat, szülőket és mindazokat várták, akik tájékozódni szerettek volna a munkaerőpiaci és továbbtanulási lehetőségekről. A helyszínre kilátogatott Horváth Dávid is, tőle hallhatják majd a részleteket a mai terepjáró kezdő témájában. Aztán akkor második témánkban, és ugye egyben záró témánkban, arról hallhatnak, hogy a szlovén sportnapja alkalmából tartott nyílt napot szerdán délután a Moravské Toplicei Gyeplabda Klub. Az eseményre a klub első saját műfüves pályáján, Tesenaucin került sor. A tagok edzése mellett párhuzamosan 6 új érdeklődő gyerek is kipróbálta magát gyeplabdában. Szabó Rudolf hozott erről riportot, és a részleteket majd tőle hallhatják akkor a mai terepjáró záró témájában. Mi mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy azért a folytatásban is akkor tartsanak velünk. Ezt az órát még jobbnál jobb muzsikákkal zárjuk, és akkor pontban 3-tól várja majd önöket a terepjáró ezzel a kettő témánkkal.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

Kedves hallgatóink, népzenei adásunkban ezen a héten bihari és bánsági román népzene szól. Hallgassanak minket csütörtökön este 17:00-től.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Új állás és karrier lehetőségeket kínál a muravidékiek számára a Lehetőségek mindenkinek elnevezésű karriervásár és állásbörze, amelyet ma rendeztek meg Muraszombatban, a közgazdasági szakközépiskola helyiségeiben. Az Országos Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységének szervezésében zajló eseményen több mint 70 munkáltató, intézmény és muravidéki középiskola mutatkozott be. A rendezvényen az álláskeresők mellett a diákokat, egyetemistákat, szülőket és mindazokat várták, akik tájékozódni szerettek volna a munkaerőpiaci és továbbtanulási lehetőségekről. A helyszínre kilátogatott Horváth Dávid is. Tőle következnek a részletek.
2: Rekord alacsony a munkanélküliség a Muravidéken, miközben a helyi vállalkozások jelentős része munkaerőhiánnyal küzd. Többek között ezek a fő megállapításai az Országos Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Területi Egységének. A friss adatok szerint idén augusztus végén mindössze 2280 regisztrált munkanélkülit tartottak nyilván a térségben, ami több mint 11%-os csökkenést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Júliusban a regionális munkanélküliségi ráta pontosan 5%-ra mérséklődött. Bár a mutatók kedvezőek, a munkaerőpiac komoly kihívásokkal néz szembe. A régióban a munkanélküliek több mint egy negyede 30 év alatti fiatal, és közel negyede fogyatékossággal élő személy. Mindkét arány lényegesen magasabb az országos átlagnál. Emellett a regisztráltak több mint egyharmada csupán általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Ezzel párhuzamosan a muravidéki munkaadók csaknem fele küzd szakember hiánnyal. A legtöbb nyitott pozíció az egészségügyben, a szociális gondoskodásban, a vendéglátásban, a szállításban és az oktatásban van. A helyzet orvoslására és a hiány szakmák betöltésére ezért immár harmadik alkalommal rendezték meg a térség legnagyobb karrier és állásbörzéjét. A részletekről Stanislava Percsics, az Országos Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Területi Egységének vezetője szólt bővebben.
3: Ez a legjelentősebb rendezvény a régiónkban, amely összeköti a tanuló fiatalokat, a munkaadókat, az álláskeresőket. Egy szóval az egész munkaerőpiacot. Két részre oszlik, a karrier és az állásbörzére. És ahogy már említettem, mind az álláskeresőknek, mind pedig a fiataloknak szól. A rendezvényen több mint 70 munkaadó vesz részt, mégpedig azokból az ágazatokból, ahol a legnagyobb a munkaerő iránti kereslet. Így velünk vannak a feldolgozóipar, az építőipar, az egészségügy, a szociális ellátás, a vendéglátás és a kereskedelem képviselői. A látogatók odaléphetnek hozzájuk, tájékozódhatnak a szabad munkalehetőségekről, és akár rövid állásinterjúkon is részt vehetnek. Egy tartalmában gazdag kísérőprogram is zajlik. Bemutatóink vannak arról, hogyan mutatkozzunk be a munkaadónak, hogyan készítsünk megfelelő önéletrajzot, és hogyan lépjünk be a munkaerőpiacra. Emellett bemutatjuk a személyi asszisztens és a szociális gondozó hivatásokat, valamint az aktív foglalkoztatás politika egyéb programjait is. Igyekszünk mind a munkaadókat, mind az álláskeresőket tájékoztatni az előttük álló lehetőségekről.
2: A karrierbörzén bemutatkozott a régió összes középiskolája, köztük a lendvai kétnyelvű középiskola is. A továbbtanulási lehetőségek bemutatása külön örömmel töltötte el az Országos Foglalkoztatási Intézet igazgatóját, Greta Metka Barbos Kerbincet is, aki hangsúlyozta, hogy a rekordalacsony munkanélküliségi szint ellenére nagyon fontos a fiatalok megfelelő képzése, hiszen a digitalizáció és robotizáció korában a munkáltatók ezek a készségek elsajátítását is elvárják a munkaerőpiacra érkezőktől.
1: A Szlovén Sportnapja alkalmából tartott nyílt napot szerdán délután a Moravské Toplicei gyeplabda klub. Az eseményre a klub első saját műfüves pályáján Tesanócin került sor. Szabó Rudolf riportja következik.
4: Jó hangulatban a frissen sütött palacsinta illata mellett zajlott a Moravské Toplicei gyeplabda klub nyílt napja Tesanócin. Közel 20 fiatal, köztük 6 újonc vett részt a másfél órás edzésen. A kezdőkkel József Csanunko edző foglalkozott, míg a többiekkel a klub másik két edzője gyakorolt. Metkás Krilec elnököt hallják arról, mivel készültek a nyílt napra.
5: Ja, v hokejskem klubu že od leta 2020 vsako leto pripravimo ob dnevu slovenskega športa dan odprti vrat, na katerega povabimo pač občane. Večinoma pridejo mlajši.
6: A Moravské Toplicei gyeplabda klubban 2020 óta minden évben nyílt napot szervezünk a Szlovén Sport napjához kapcsolódva. A helyieket hívjuk meg, és elsősorban a fiatalabbak érdeklődnek. A mai programon a gyeplabda alapjaival ismerkedhettek meg a résztvevők. Palacsintával és szörppel is készültünk nekik. Örülünk, hogy több gyermek is eljött, összesen 6 új gyereket fogadtunk, valamennyien helybeliek. Nagyon reméljük, hogy közülük többen csatlakoznak is a klubhoz, és folytatják az edzéseket. A klubhoz egész évben lehet csatlakozni. Az iskolai év kezdetén természetesen könnyebb bekapcsolódni, hiszen akkor kezdjük az alapokkal. De aki később érkezik, annak is segít az edző a felzárkózásban.
5: Če se priključiš pozneje, pa pač moraš nadoknaditi, ampak trener se vedno potrudi in pomaga z osnovami, tudi če pride nekdo med leto.
4: A tagok edzése mellett az újoncok ismerkedtek a gyeplabdával. Közülük a 11 éves Aliás mondja el, hogyan érezte magát, és milyen új dolgokat tanult az edzésen.
7: Én mi Aliás Fras, starszom a nice light, na hokej sem prišel, kár Máté prepričil, kávó spilu hokej. Szuper!
8: Aljás Frász vagyok, 11 éves. Azért jöttem el a gyeplabda edzésre, mert apukám meggyőzött, hogy kipróbáljam a sportot. Nagyon tetszett. Apa már megtanított egy erősütésre is. Ma a tenyeres és a fonákütést gyakoroltuk. Apa pedig megmutatta a slencet is. Ez egy erős, csuklóból végrehajtott lövés. Nem fáradtam el nagyon, és 99%-ig biztos vagyok benne, hogy a következő edzésre is eljövök. Ha pedig az az 1% is meg lesz, akkor egészen biztosan folytatom a gyeplabdát. Kapus viszont nem szeretnék lenni. A fociban már voltam kapus, és nem igazán ment. A gyeplabdában sem szeretnék a kapuba állni, mert a labda nagyon kemény, és könnyen meg lehet sérülni.
4: A Moravské Toplicei gyeplabda klub 1996. decemberében alakult, és Szlovénia legfiatalabb gyeplabda klubjaként mutatják be. Jelenleg mintegy 90 játékosa van különböző korosztályokban.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Horváth Dávid és Szabó Rudolf összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

Someone You Loved Us volt Luis Capaldi dala, és hát az utóbbi zenékkel, talán az utolsó három zenével valamilyen szinten egy ilyen összefogó hangulatot sikerült valamilyen mód kialakítani, ugye szólt a 30Y-tól a felhő, és hát abból van elég, legalábbis amit Lendvát illeti. Jelen pillanatban 17 fokos a mi kisvárosunk, és ugye a felhőtakaró nem igazán tűnik úgy, hogy eltervez tűnni, sőt, néhány csepp eső is esett az imént. Úgyhogy lehetséges, sőt, eléggé nagy esély van rá, hogy ez a délutáni, illetve akkor az esti órákban még hoz magával egy kisebb csapadékot, legalábbis kisebb mennyiségű csapadékot. De egyébként ez az időjárás ahhoz képest, hogy ugye melankólikus, és például az olyan zenék, mint az iménti Someone You Loved, tökéletesen illenek hozzá, ugye a szomorkás, szerelmes dalok, és az ilyen időjárás valamilyen szinten mondhatni, hogy egyet tud alkotni, azért mégiscsak van neki egy olyan varázsa, amitől az ember tud egy valamiféle szabadságérzetet kapni. Igaz, hogy néha egy picit bután hangzik, hogy például kiálljunk az esőbe, és ugye az a tipikus filmes jelenet, amikor mezítláb táncikál valaki az esőben, hát általában valaki furcsán nézne ránk, hogyha ilyet megcsinálunk, de azért, ha egyszer megpróbáljuk, ha mezítláb nem is, van neki egy bizonyos szabadságérzete, amit nem minden nap tudunk megkapni. Na, meg egy különleges kis pillanatot is ki tudunk vele alakítani, úgyhogy annak ellenére, hogy nem mindenki szereti ezt a szomorkás időjárást, vannak, akik várták, vannak, akik nem, próbáljuk valamilyen szinten kiélvezni, és próbáljuk ebben is meglátni a pozitív dolgokat, és próbáljuk ebben is meglátni a szépséget, mert azért van benne. Na, minden esetre az időjárást, a szabadságot és a szerelmi bánatot mi most magunk mögött hagyjuk, ugyanis érkezik Lotfi Begi és Tolvai Reni közös dala, legalábbis egy feldolgozás, egy jól ismert dal feldolgozása, és egy nagyon-nagyon bulis dal feldolgozása. Ez pedig akkor nem más, mint a Holnap hajnalig.

Majka és Horváth Tamás szólt az imént, és ha már valamilyen szinten, akkor áttértünk a rap zenére, maradjunk is egy picit ennél a zenei témánál. Ugyanis premierrel 1801 második albuma, ami az Apátok címre hallgat. Híres gólyafestménnyel és a Farsiszből ismerős hangzásvilággal debütál a Hold udvar, a Farsisz kollektív és a Berlin Hotel MC-nek új albuma, ami 1801 az önkényrendszerek vesztéről és a generációk felelősségéről is rappel, lo-fi beatekre, tudhatjuk meg a Rekorder egyik cikkéből. A cím részben a borítón is megjelenő gólyafestményre utal, teljesen pontosan a Szaturnusz felfalja gyermekét című festményre. Sokat foglalkoztat, hogy milyen felelősséggel tartoznak a felmenő generációk a társadalom és világ felé. Azok, akik hatalmi pozícióban vannak, hogyan fogják fel az utánuk következők elől a jövőjüket a kapzsiságukkal, magyarázza 1801. A lemez megírása közben egy másik gondolat is elkezdett foglalkozni.

foglalkoztatni. Betöltöttem a 30-at. Emberek megházasodnak, körülöttem, gyerekeket vállalnak. Rájöttem, hogy lassan átlépek abba az élethelyzetbe, amikor már az én döntéseim vannak hatással a következő generációkra, és hogy ezzel mennyi felelősség jár. Az egy dolog, hogy apátok felfalja előletek a világot, de egy idő után te leszel apátok, mondja az előadó. Az apátok hangzásában sokkal kevésbé eklektikus, mint a korábbi 1801 anyagok, inkább jellemzőre a Farsírzből ismert hangmintás, lófáj hangzásvilág. A lemez a Farsírz kollektív kiadásában jelenik meg egyébként. A bitek F9, Nihil, Domus, Upanisadok, Project Leblok, valamint Sakura és Fengs kezemunkái. Reppekkel Azul, Smeci, F9, Nihil és D0K közreműködik. Az outro pedig Tat és Révész, azaz Mayer Marcia BHC és a The Great Martin Conspiracy billentyűsének közös munkája. A kiváló hangzásért Sztechnika felelős. Aki élőben meghallgatná egyébként a lemezdalait Budapesten kívül is, az most a legjobb rap turné keretein belül ezt megteheti, lemezbemutató pedig október 10-én lesz a Gólyában, úgyhogy egyelőre azt tudjuk ajánlani, hogy csekkolják le majd a legújabb 1801 lemezt, ami Apátok címre hallgat, és hogyha tehetik, akkor érdemes lesz ellátogatni október 10-én is a Gólyába, meghallgatni élőben ezeket a muzsikákat. Hogyha esetleg valaki további részletek után szeretne olvasgatni, akkor a Rekorder oldalán ezt megteheti, a cikk itt elérhető. Mi pedig folytatjuk tovább Olivia Dean-nel és egy jókora popos hangzással érkezik a So Easy to Fall in Love.

röpke percek. Egyikre sem vár ma hercek.

Ez a muzsika is még egy szombatig néhányszor szólni fog. A Káoszt hallhattuk az Imago Munditól, avagy a hét zeneszámát. Na de a hét zeneszáma után is folytatjuk továbbra jobbnál jobb muzsikákkal, még a 4 órai hírek előtt. A folytatásban pedig egy picit visszautazunk az időbe, méghozzá 2019-be, amikor is megjelent egy mondhatni ikonikusnak számító dal. Akkoriban Taylor Swift úgy döntött, hogy mondhatni a punk szcéna, vagy az emo zenei szcéna egyik legelismertebb előadójával fog együttműködni. Ez pedig nem más, mint a Panic at the Disco akkori frontembere Brandon Urie, akivel április 26-án kiadtak egy olyan dalt, hogy mi, azaz én, hogyha lefordítjuk a magát, a címét a dalnak. Hát a muzsika egyébként különféle véleményeket vonzott be, van, aki nagyon szerette, volt, aki egyébként ki nem állhatta ezt a dalt, de egy biztos, hogy a rádiókba azért bekerült, és rengeteget is szólt is, úgyhogy annyira rossz nem lehet. Mi minden esetre erről megbizonyosodhatunk a folytatásban. Az viszont ugye nem titok, hogy néhány évvel később, azaz 2023-ban Brandon Urie zenekara a Panic at the Disco felbomlott, hogy tőlük fogunk-e még hallani bármit is a következő években, az egyelőre titok. Viszont ugye azt is jól tudjuk, hogy egy időben olyan 2020 környékén azért ők is eléggé nagyot mentek, ami a zenéjüket illeti, a High Hopes-t mindenki is felkapta, és a csapból is az folyt, de nagyon sok, mondhatni emós gyermek, illetve tinédzser himnuszává is vált az ő zenéjük, főleg a régebbi muzsikák olyan a korai 2000-es évek környékén, amikor még Ryan Ross is a zenekar tagja volt. Minden esetre, hogyha valaki szeretne egy kicsit bővebben tanulni, vagy olvasgatni magáról a zenekarról, akkor azért egy jó hosszas történet alakult ki az évek során, de mi minden esetre maradunk a jelennél, és Taylor Swift, valamint Brandon Urie 2019-es közös dalánál érkezik a mi, meg még jó sok más zene, 4-kor pedig akkor Farizs Zsorisz a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel.

Kedves hallgatóink, népzenei adásunkban ezen a héten bihari és bánsági román népzene szól. Hallgassanak minket csütörtökön este 17:30-től.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Tone Kaiser külügyi és Európa ügyi miniszter New Yorkban közös nyilatkozatot írt alá a mesterséges intelligencia területén rejlő lehetőségekért folytatott partnerségről. Ez az első lépés a Pax Silica kezdeményezéshez való csatlakozás lehetséges folyamatában, amelynek célja a megbízható partnerek közötti együttműködés megerősítése a technológiai ellátási láncok és a mesterséges intelligencia területén. Kaiser, aki jelenleg az ENSZ közgyűlésének ülésszakán vesz részt New Yorkban, hétfőn Christian Landau, amerikai külügyminiszter helyettessel folytatott találkozóján kifejezte Szlovénia érdeklődését a Pax Silica kezdeményezéshez való csatlakozás iránt. A mesterséges intelligencia területén rejlő lehetőségekért folytatott partnerségről szóló közös nyilatkozat aláírásakor felidézte azokat a lehetőségeket, amelyeket a szorosabb transzatlanti együttműködés nyit meg a szlovén vállalatok és innovátorok számára. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Szlovénia számára 3,6%-os gazdasági növekedést jósol erre az évre, ami 1,6%-kal több, mint júniusban. A jövő évi előrejelzést 2,2%-on hagyta az EBRD működési területére vonatkozó gazdasági kilátásokról szóló jelentés szerint. A növekedést elsősorban a 2023-as árvizek utáni újjáépítés részeként megnövekedett beruházások indokolták. A feldolgozóipar termelése idén márciusban ismét növekedésnek indult, a vállalatoknak nyújtott hitelek volumene pedig csak nem kétszeresével nőtt a tavalyi évhez képest. Az export is helyreállt. Eközben az államháztartásra nehezedő nyomás továbbra is magas az állami szektor bérreformja és az árvíz utáni újjáépítésre fordított kiadások miatt. A gazdasági növekedést okozó kockázatok közül kiemelkednek az exportot akadályozó tényezők, amelyek a magánberuházások lassulásához vezethetnek, írták. Magánaudiencián fogadta ma a magyar miniszterelnököt 14. Leó pápa. Magyar Péter nyíltnak és barátinak értékelte a pápával folytatott beszélgetését a Vatikánban. A miniszterelnök egyúttal magyarországi látogatásra hívta meg a katolikus egyházfőt. Hozzátette, a megbeszélésen szóba kerülnek a magyarországi változások, a magyar és az európai emberek előtti kihívások, legyen szó a háborúról vagy az energiaválságról. De hosszan beszélgettek a mesterséges intelligenciáról és az általa okozott kihívásokról, veszélyekről is, és érintették a fiatalok elmagányosodásának témáját is. Emellett szó volt a magyar katolikus egyház helyzetéről, az egyház által biztosított szociális, oktatási és egyéb szolgáltatásokról, továbbá a keresztény magyar hagyományokról. A tárgyalás végén pápai áldást kértem hazánkra, és meghívtam a Szentatyát egy magyarországi látogatásra. Egykori piarista diákként a mai nap felejthetetlen maradt számomra, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Sport. Szerződést hosszabbított Domen Novák, az UAE Team Emirates szlovén kerékpárosa. 2029-ig biztosan az arab csapat tagja marad, írta ma az STA. A korábbi szlovén bajnok tapasztalata és képességei fontos kiegészítője a csapatnak a 3 hetes versenyeken és más szakaszteszteken egyaránt, tette hozzá a csapat.
2: Időjárás.
1: Délután délnyugati szél mellett túlnyomóan borult időre kell számítani. Estére északon helyi záporok, zivatarok alakulnak ki, majd dél irányába terjednek. A légmozgás északira fordul. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Baleset következtében zárva van a tenger melléki stráda forgalma Kozina és Kastelec között Koper irányában. A terelés a regionális úton történik Divača és Kastelec között. Akadozik a forgalom Nános és Postojna között is Ljubljana felé.
0: Uravidéki Magyar Rádió FM
2: 87,6 és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
1: 10 éve az Európai Bizottság szlovéniai képviselete és Lendva község a Europe Direct Muraszombat információs ponttal együttműködve Lendván a Színház és Hangversenyteremben szervezte meg a Párbeszéd a polgárokkal című rendezvényt. Fehér Ilona készített összefoglalót az eseményről.
2: A Lendván először megszervezett párbeszéd már a 60. volt Európában és az 5. Szlovéniában, amelyen az európai biztosok megválaszolják a polgárok által feltett kérdéseket. Így volt ez a lendvai találkozón is, amelynek központi témája az oktatás, a munkahelyteremtés és a fiatalok jövője volt. A párbeszédet vezető Igor Ebergánt kérdéseit Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa, valamint Maja Makovec-Brencsics, szlovén oktatási, tudományos és sportminiszter válaszolta meg. Az eseményen, amely 4 nyelven, szlovénul, angolul, magyarul és horvátul zajlott, közel 300-an vettek részt, nem csak a Muravidékről, hanem Magyarországról és Horvátországból is. A beszélgetésben diákok, tanárok, iskolaigazgatók és más intézmények képviselői működtek közre. Kérdéseik a régióban jelentkező problémák megoldására vonatkoztak, mint például a fiataloknak biztosított munkahelyek hiánya, az agyelszívás, a gazdasági mutatók javításának lehetősége, a továbbképzés kérdése, az Erasmus program hozzáférhetősége, a szlovén nyelv tanulása a magyarországi és a horvátországi határmenti iskolákban. Ami az európai aktuális témákat illeti, szó volt arról, hogy az Európai Unió mennyire ösztönzi azon oktatási irányzatok fejlesztését, amelyekre a gazdaságban leginkább szükség van, valamint arról, hogy a bolognai oktatási rendszer miért nem egységes az unió területén. Navracsics Tibor európai biztos véleménye szerint annyira lesz versenyképes a jövőben az európai gazdaság, amennyire a mai oktatási rendszer magas színvonalú, hiszen csak ezt tudja felkészíteni megfelelően a jövő munkavállalóit arra, hogy versenyképes tudással rendelkezzenek. Hogy e cél megvalósuljon, az Európai Unió anyagi támogatást biztosít a szerényebb régióknak arra, hogy speciális programokat indítsanak, mondta Navracsics.
3: Itt ugye 3 ország találkozásáról van szó, egy olyan régióról, amely valaha egységet alkotott, ma 3 országhoz tartozik. Én úgy gondolom, hogy tudhat segíteni az európai szint célzott programokkal, hogyha a 3 térség közössége is úgy gondolja, hogy közösen akarják élni az életüket, illetve mind itt elhangzott, meg akarják tanulni egymás nyelvét. Ezek olyan célok, amelyek az Európai Unió számára is fontos célok.
2: Az agyelszívás is nagy problémát jelent a kevésbé fejlett régiókban. Kérdésünkre, hogy ezügyben az Európai Unió mit tud tenni, az európai biztos a következőket mondta.
3: Egyrésztről az európai integráció egyik fontos vívmányáról van szó, a munkaerő szabad áramlásáról, azaz bárki az Európai Unión belül mehet szabadon és kereshet magának munkát. Másrészt pedig azt láthatjuk, hogy valóban ennek egy negatív hatásaként térségek veszíthetik el a jól képzett munkaerőt, vagy elnéptelenedhetnek. Meg kell akadályoznunk, olyan infrastruktúrát kell létrehozni, akár az oktatás, akár a kultúra, de akár a gazdaság területén is, amely lehetővé teszi, hogy megéri az itt élőknek itt maradni, mert itt is ki tudják teljesíteni az életüket.
2: A régió egykor gazdaságilag eléggé fejlett csücskében élők közül most már a középkorosztálynak is másút kell megkeresnie a mindennapi kenyérre valót. Konkrét kérdésként merült fel a találkozón, hogy az Európai Unió segítségével mennyi időre lenne szükség ahhoz, hogy ez a vidék gazdaságilag újra fellendüljön és új munkahelyek jöjjenek létre.
3: Kérdés, hogy mi a célunk, hogyha azt akarjuk, hogy senkinek ne kelljen a lakóhelyéről elmozdulni, és ott találjon munkát, az szerintem megvalósíthatatlan. Ha az a célunk, hogy ezek a térségek, amelyek valaha virágzó térségek voltak, ismét gazdaságilag többé-kevésbé önállóak legyenek, akkor szerintem ez akár középtávon, mondjuk egy 10 éven belül megvalósítható, ha az itteni döntéshozók is akarják. Ehhez ugyanis arra van szükség, hogy az itteni térségek, az itteni döntéshozók összehangálják a befektetési terveiket, a fejlesztési terveiket, ne egymással versenyezzenek, hanem együttesen próbáljanak idehozni tőkét. Az egyik problémát éppen az jelenti az országhatárok által szétszabdalt régióknál, hogy a különböző régiók egymással versenyeznek, amivel csak azt érik el, hogy egymást elütik a beruházásoktól, a fejlesztési lehetőségektől, a munkahelyteremtéstől, miközben, hogyha összefognának, akkor lehet, hogy sokkal jobb eredményeket érnének el, viszont ehhez az is kell, hogy átlépjék időnként a határt.
2: Mondta Navracsics Tibor, európai biztos. Maja Makovec-Brencsics oktatásügyi miniszter a csaknem 2 órás párbeszéd után a sajtónak adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy az oktatás, a képzés mindannyiunk számára nagyon fontos befektetés, amit ezen a találkozón a fiatalok is megerősítettek. A minisztérium kitűzött céljait így összegezte.
4: Kar pa bi želela posebej poudariti pa je povezovanje, izobraževanje in gospodarstva tudi zato, da ustvarjamo lahko nova delovna mesta in da mlade bolje opolnomočimo.
2: Amit pedig külön kikívánok emelni az az, hogy az oktatásnak és a gazdaságnak kéz a kézben kell dolgoznia, csak így hozhatunk létre új munkahelyeket. A fiatalokat meg kell győznünk arról, hogy olyan munkahelyek, irányzatok mellett döntsenek, amelyek várják őket, illetve amelyek esetében versenyképesen léphetnek fel a munkaerőpiacon. Ez a feladatunk is, ezért számos az Európai Unió által is támogatott projekttel ösztönözzük az új kompetenciákat, az új lehetőségeket, hogy közelebb legyünk a jobb jövőhöz. A kisebb régiókban olyan oktatási szakok bevezetését támogatjuk, amelyekre helyben leginkább szükség van. Az egyetemeknek is lehetőséget biztosítunk, hogy újabb tanulmányi irányzatok bevezetésével könnyebben alkalmazkodjanak a munkaerőpiac keresletéhez, mondta Brencsics miniszterasszony.
0: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.

Tódvarától szólt a játszótér, mi pedig most, ha már egyszer ilyen borongós időjárásunk van, akkor egy picit ehhez kapcsolódunk. Ugyanis van egy olyan film, széria, talán mondhatjuk inkább így is, szériának talán jobban elmegy, amit mindenki ismer, mindenki látott legalább egyszer, és tökéletesen illik hozzá az ilyesféle időjárás. Ez pedig akkor nem más, mint a Twilight, ugyebár, vagy hogyha a magyar címét keressük meg, akkor mindjárt meg is tudjuk, hogy mi az alkonyat. Biztos mindenki hallott már róla, televízióban is leszokták egyszer-egyszer adni, és az egyik karaktere nem más, mint Taylor Lautner, aki ugye az egyik vérfarkast alakítja, maga a színész, aki az évek során hát talált magának egy párt, aki szintén Taylor, mármint a neve a hölgynek, szintén Taylor, így aztán amikor ők összeházasodtak, akkor konkrétan ugyanaz lett a nevük, Taylor Lautner és Taylor Lautner, ugyebár. Na most pedig idén babát várnak, vagyis most már nem várnak, mert megszületett a csecsemő. Minden esetre a Refresh-re egyik cikkéből fogunk még egy picit csemegézni. A Twilight-ban ugye az alkonyatban Jacob Black karakterét alakította Taylor Lautner, az ő felesége Taylor Lautner pedig kislányt várnak, és benne van, hogy nem bonyolítják túl a névválasztást. A Call Her Daddy podcastban való szereplése során a műsorvezető Alex Cooper megkérdezte leendő anyatársát, hogy fontolóra vették-e valahogy lányukat is Taylornak nevezzék el. Erre aztán jött a válasz, hogy lehet, hogy szóba jön, majd meglátjuk, amikor megszületik a baba. Taylor Lautner egyébként nemrég a Call Her Daddy podcast vendége volt, ahogy azt említettük. Műsorvezető megkérdezte akkor tőle a leendő kis mamát, hogy fontolóra vették-e valahogy lányukat Taylornak nevezzék. Az interjúban egyébként arról is beszélt, hogy komoly nyomást él ez a rajongók felől, akik már előre beleélték magukat, hogy a két Taylornak egy Taylor nevű gyereke lesz, ugyebár. Úgy érzem, ha nem Taylornak nevezem el a babámat, az internet szó szerint ki fog engem iktatni, viccelődött, kiközösítenek majd. Ugyanakkor nem teljesen biztos abban, hogy mindenki átgondolta a gyakorlati következményeket. A 2022-ben összeházasodott párkorában már viccelődött azzal, hogy ezt a nevet választanák, ha fiú születne nekik. Mindig azon viccelődtünk, hogy ha fiunk lesz, akkor Taylornak fogjuk elnevezni, és TJ-nek fogjuk hívni. Pecézve, árult el a Twilight vérfarkasának felesége. Mivel azonban kislányt várnak, illetve hát ugye vártak, egyéb nevek is szóba jöhetnek. Tay pedig elmondta, hogy egyelőre 3-5 név között töprengenek, tehát a Taylor név még nem biztos, de nem is kizárt. Azt azonban jó tudni, hogy még mindig versenyben van. Na de, akkor most már az is biztosan kiderült, gondolhatják magukban a kedves hallgatók, hogy végül mi lett a neve a babának. Hát valamilyen szinten eleget tettek a kedvelőik, követőik kérésének, viszont azért nem mentek bele teljesen ennek a vicc részébe. A kislányuknak Lennon Taylor Lautner lett végül a neve, úgyhogy igazából eldöntheti majd, hogyha felnő, hogy szeretné a Taylor nevet használni, és akkor ugyanazon a néven élni és működni, mint például az édesapja és ugyanazon a néven élni és működni, mint például az édesapja és édesanyja, ha már egyszer ugye így család.

Péter Szabó Szilviától szólt az Otthon című muzsika, és hát örülhetnek azok, akik otthon vannak jelen pillanatban, és nem éppen például boltban, vagy még a munkahelyen, mert odakint eleredett itt nálunk Lendván az eső, és hogyha ebben az időszakban valakinél épp nincs egy tartalék esernyő, ugye, ahogy mondani szoktuk, jobb félni, mint megijedni, akkor nagyon könnyen el lehet ázni ebben az időszakban, főleg ma. Főleg jelen pillanatban. Na de, minden esetre mi most az időjárást egy picit elhagyjuk, ugyanis Billie Eilish adta össze bátyját és menyasszonyát. Phineas még 2018-ban egy társkereső alkalmazáson találkozott leendő feleségével, Claudia Szulewskivel, és ők most nem is olyan rég összeházasodtak. A TMZ értesülései szerint a 29 éves Grammy-díjas énekes és producer szombaton a kaliforniai Santa Barbarában található San Isidro Ranchen vette feleségül a 30 éves youtubert, színésznőt és a Cycler Skincare alapítóját. A meghitt szertartást Phineas szupersztár testvére és állandó zenei társa Billie Eilish vezette. Szüleik Maggie Baird és Patrick O'Connell is jelen voltak, hogy végignézzék, ahogy fiúk kimondja a boldogító igent. A pár a családjukkal, barátaikkal és kutyáikkal, Peaches-szel és Moose-szal ünnepelte az eseményt. A vendégek között pedig olyan hírességek voltak jelen, mint Justin és Hailey Bieber, Rachel Sennott, Emma Chamberlain, Rebecca Black, Jason Sudeikis, Kristen Bell, Dax Shepard, Devon Lee Carlson, Stassi Karanikolaou és Jesse Jo Stark. Eilish a barátjával, Nat Wolff-al vett részt az esküvőn egyébként. Az ifjú pár 2018-ban, ahogy már említettük, egy társkereső alkalmazáson ismerkedett meg, Phineas pedig 2019-ben a BuzzFeednek elmondta, hogy a találkozásuk után alig néhány órával már egy dalt is írt Claudiának. A címe az volt, hogy Claudia. Ugye hát, mennyire meglepő. Na de minden esetre most már a boldog pár kimondta azt a bizonyos boldogító igent, és reméljük, hogy jó sokáig fog tartani ez a párkapcsolat, meg sok boldogságot kívánunk nekik, ugyebár. Nálunk pedig érkezik Somló Tamás és a Messze még a vége, hogyha esetleg valaki szeretne még beleolvasni részletesebben ebbe a cikkbe, akkor a Refresher oldalán megtalálja. Bátran olvasgathat, addig, amíg hallgatja a Muravidéki Magyar Rádiót, és a Muravidéki Magyar Rádión belül a jobbnál jobb muzsikákat. Érkezzen most akkor Somló Tamás dala.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány ma jóvá hagyta az oktatás szervezéséről és finanszírozásáról szóló törvény módosítására irányoló javaslatot, és rövidített eljárásban megvitatásra megküldi a parlamentnek. A javaslat az állami óvodák és iskolák tanácsaiban a dolgozói képviselők számának csökkentését irányozza elő. A kormány szerint ez az első lépés az oktatási és képzési rendszer átfogó reformjában. A törvény javasolt módosítása változtatja az állami óvoda vagy iskolai tanácsnak, tanácsa tagjainak számát, azáltal, hogy visszaállítja azt a rendszert, amelyben minden érdekelt fél egyenlően képviselteti magát, ismertette az Oktatási Minisztérium a kormány ülése után. A változtatásokat ellenzi az oktatási szakszervezet, mivel úgy vélik, hogy a munkavállalói képviselők számának csökkentése növelni fogja a politika befolyását helyi és országos szinten, valamint a szülők befolyását az igazgatók kinevezésében. Janez Janša kormányfő meghívta Donald Trump amerikai elnököt Szlovéniába, jelentette be a kormány az X közösségi oldalon. A konzervatív amerikai Newsmax televíziós csatornának adott interjújában Janša azt mondta, hogy Trump megígérte, hogy eljön. Janša az X profilján is közzétette az amerikai elnöknek küldött meghívással kapcsolatos információkat, amelyhez egy rövid részletet is mellékelt a Newsmaxon megjelent beszélgetésből. Azt írta, hogy Szlovénia és az Egyesült Államok különleges kapcsolatot ápol. A csatolt klipben Janša azt mondta, hogy Trump megígérte, hogy eljön Szlovéniába, ahonnan Melania Trump az Egyesült Államok First Lady-e származik. A két vezető kedden találkozott egy hagyományos fogadáson a delegációk vezetői számára, amelyet az ENSZ-t fogadó ország elnöke szervez, az ENSZ közgyűlésén a világ vezetőjének általános vitája alkalmából. Magyarország és Szlovénia kétoldalú kapcsolatok szorosabbra fűzése mellett a közép-európai ötök gazdasági együttműködésének elmélyítésére törekszik a hatékonyabb uniós érdek érvényesítés érdekében, számolt be kapitány István, magyar gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető Brüsszelben egyeztetett Angelo Gar gazdasági, munkaügyi és sportminiszterrel. A megbeszélés középpontjában a magyar-szlovén partnerség erősítése állt, aminek jegyében a miniszterek kölcsönösen meg is hívták egymást saját országukba. Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia gazdasági szövetsége kulcsfontosságú lehet a jövőben a közös célok elérésében. Ha ez a régió összehangoltan lép fel, sokkal erősebben tudja képviselni az érdekeit Európában, hangsúlyozta a miniszter. A kétoldalú egyeztetésen túl a felek kiemelt figyelmet fordítottak a C5 kezdeményezésre. Sport. Szlovénia tegnap Belgium ellen, Finnország pedig a házigazda Olaszország ellen bizonyult jobbnak a Torinóban rendezendő férfi röplabda Európa-bajnokság negyed döntőjében. Fabio Soli védenceinek a lengyel csapat lesz az ellenfele az elődöntőben, míg a skandináv válogatott a franciák ellen játszik a döntőbe jutásért. Az elődöntőket holnap rendezik Milánóban, majd szombaton kerül sor a harmadik helyért szóló mérkőzésre, és utána a fináléra.
2: Időjárás.
1: A folytatásban délnyugati szél mellett túlnyomóan borult időre kell számítani. Estére északon helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki, majd dél irányába terjednek. A légmozgás északira fordul. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset következtében zárva van a tengermelléki stráda forgalma, Kozina és Kastelec között Koper irányában. A terelés a regionális úton történik Divača és Kastelec között. Akadozik a forgalom Senožeče és Postojna között is Ljubljana felé.

0: Green, green grass, blue, blue sky. Hát ugye az a bizonyos zöld fű és kék ég, aminek az egyik fele nálunk nincs meg, ugyanis az ég inkább szürke, mint kék jelen pillanatban. Na de, ez nem fog minket megállítani abban, hogy a műsorral megyünk tovább, és úgymond vagyunk végig. A zene után érkezik most a gyereksarok ismétlése, úgyhogy érdemes akkor velünk maradni a folytatásban, főleg, hogyha szombaton ugye lemaradtak volna arról az adásról, akkor ezt most bepótolhatják, na meg a gyereksarok után is lesznek jobbnál jobb muzsikák.
1: Gyereksarok!
2: És a világ, ami azt körülveszi.
1: Jó gyereknek lenni.
3: Nem akarok meg felnőni.
1: Gyereksarok!
4: Jó iskolába járni.
5: Hát inkább szeretek játszani, tanulni, és meg mindenféle, amit lehet.
6: Szeretek barátkozni.
7: Hát reggel nehezen kelek.
8: Szofi, milyen szabályok vannak itt az iskolában? Mi az, amit be kell tartani?
9: Hogy hallgatsz.
8: Hol kell hallgatni vagy figyelni?
9: Hogy mikor tanárnő beszél.
8: És csendben tudtok maradni?
9: Igen.
8: Milyen sokáig tart egy óra, azt tudjátok?
9: 45 perc.
8: Ültök tanórákon?
9: Igen.
8: Hogy tudjátok azt elviselni, hogy ülni kell és csendbe kell lenni?
9: Hát, beragasztjuk a szánkot, behúzzuk a cibrát, bezárjuk, és ülünk ott, mint a süt káposzta.
10: Én vagyok itt, meg a Domén a legügyesebbek.
11: Izak meg a Domén a legviccesebbek.
8: Sziasztok, kedves gyerekek! Elkezdődött az új tanév, és ez az időszak rengeteg kérdést és izgalmat hoz magával. De vajon mi áll ilyenkor a ti gondolataitokban? Hogyan élitek meg a mindennapokat? Ma pontosan erről mesélnek a lendvai kisiskolások. Hallhatjátok, hogyan látják magát az iskolát. Mit gondolnak a nehéznek tűnő, de izgalmas iskolatáskáról? Milyennek látják a tanárokat? És persze, ami a legfontosabb, miért várják a szüneteket? De kik is szerepelnek ezúttal a műsorban?
9: Sofia, Berecs, Izák.
12: Én Göncz Miha vagyok.
13: Mikózó Émária.
14: Cseke Domen.
8: Nos, a részletek már is következnek. El tudjátok mondani, hogy mi volt az első dolog, amit észrevettetek itt az iskolában?
9: Semmi nem volt.
13: Tábla.
9: Tábla?
8: Volt olyan korábban az óvis csoportban?
9: Nem.
8: Ki ír arra a táblára?
9: Tanítani enni.
8: Ti már írtatok esetleg krétával a táblára?
9: Írtunk az elején csak, most már nem írhatunk.
8: Mi az, ami neked nagyon tetszik itt az iskolában? Van olyan dolog?
9: Lékakocska, meg szép a táskám.
8: Az óviban nem volt még ilyen?
9: Hát még nem volt.
8: Mihá, büszkén viseled ezt az iskola táskát?
9: Igen.
8: Mi minden került bele ebbe a táskába?
9: Füzető, toltartó, zsebkendő,
13: vizetek, toltartó, radiofarakok.
8: Milyen érzés, hogy van saját táskátok, saját toltartótok. Szofi.
13: Jó.
8: Nagyobbnak érzed magad?
13: Igen.
8: Idősebbnek?
13: Nem.
8: A tanórák, vagy a szünetek tetszenek neked a leginkább?
13: Nekem a
9: szünetek.
8: Miért a szünetek?
13: Még ottan visz kimenni, és sokat játszani, rajzolni toltartóval.
8: Domen, mit csináltatok eddig a tanórákon?
14: Főztöttünk, meg játszottunk, és meg ilyen dolgok.
8: Milyen nyelven beszélnek hozzátok a tanárnők?
9: Hát, szlovenul is, magyarul,
13: angolul.
9: Mikor angolul rám van, akkor angolul, jól van, Izák.
8: No, és milyenek a tanárnők?
9: Hát, jók.
8: szigorúbbak, mint az óvónénik, vagy kevésbé?
15: Kevésbé.
16: Kevésbé.
8: Az óviban szigorúbbak voltak?
16: Egyformák.
17: Picivel az óviban jobban.
8: Szofi, milyen szabályok vannak itt az iskolában? Mi az, amit be kell tartani?
18: Hogy hallgatsz.
8: Hol kell hallgatni, vagy figyelni?
18: Hogy mikor tanárnő beszél.
8: És csendben tudtok maradni?
18: Igen.
8: Milyen sokáig tart egy óra, azt tudjátok?
18: 45 perc.
8: Ültök tanórákon?
18: Igen.
8: Hogy tudjátok azt elviselni, hogy ülni kell és csendben kell lenni?
18: Hát...
19: Beragasztjuk a szánkot, behúzzuk a cibrát, bezárjuk, és ülünk ott, mint a süt káposzta.
8: Izák, ha tanárnő felszól itt órán, akkor közreműködsz?
18: Igen. Én vagyok itt, meg a domén a legügyesebbek.
8: Miből tudjátok, hogy ti vagytok a legügyesebbek?
18: Azt én nem úgy javaslom, hogy ők a legügyesebbek.
8: Mi, hát én nem úgy látom?
18: Hát én nem úgy látom, a Izák is tadoment.
8: Milyen az a tanuló, aki...
18: Ilyen.
8: Miha, milyennek tartott te magad? Hogy viselkedsz te órákon?
18: Én jó vagyok. Miha vagyok.
8: Zoli, egyetértesz Mihával? Ő valóban jó? Domen, ki a legviccesebb az osztály?
14: Izák, meg a Miha.
17: Izák, meg a Domen.
8: Te őket tartod?
18: Izák meg a Domen a legviccesebbek.
8: De kit szoksz a leginkább megszeretni, Miha? Kihez bújszodak?
17: Izák.
8: Igen? Ennyire Izák. Jobban vagytok?
17: Igen,
8: Izák, te ezt...
14: a faluba is.
8: Ja, ott is egy faluból vagytok?
17: Igen.
18: Ja, csak én már költöztem.
8: Hova költöztél, Izák?
18: Hídvégre.
8: Hídvégen vagy te most?
18: Én meg Horvátországba. Én hosszú faluba.
14: Én pedig Csentibe.
8: Hogy jártok be az iskolába? Ki hoz benneteket be? Hogy jöttök be?
18: Magunk járunk a saját lábunkat.
8: Hol tesznek ki, Domen?
14: Ott a lépcsőnál, és akkor magunknak kell bejönnünk.
18: Aki maga jön, az kap pecsétet.
8: Hány pecsétetek van eddig? Már van egy néhány?
18: 10 legalább.
8: Mert már harmadik hete jártok, ugye?
18: Második, harmadik.
8: Eddig hogy telt el az idő, lassan vagy gyorsan itt az iskolában?
18: Gyorsan, tegnap gyorsan.
8: Lassan? Zoé, úgy érzette, hogy lassan. Neked jobb volt az óvodában?
18: Aha.
8: Hogyan?
18: Hol van barátom?
8: Hogy tudtok segíteni Zoénak, hogy beilleszkedjen?
18: Hogy sokat játszunk vele, és ha valamit kér, azt elfogadjuk, és játszunk vele.
14: Meg szépen játszunk vele, barátkozunk, meg minden.
8: Szofi, neked az óvis csoportodból van itt ismerősöd?
18: Igen.
8: Kivel jöttél át?
18: Szárával.
8: Szárával. Hiányzik az óvi?
18: Nem.
8: Könnyen átszoktatok?
18: Há, igen.
8: Tényleg? Neked itt mi tetszik a legjobban, Szofi?
18: Hát, hogy játszunk.
8: Hogy játszotok.
18: Szerintem nem is szokunk játszani, csak tanulunk.
8: Elmondták a tanárnők, hogy mi mindent fogtok megtanulni, amikor már az első végén lesztek? Mit, Domen, mit?
14: Olvasunk, tanulunk. Angol óránk, magyar óránk, szlovén óránk is.
18: Autóbusszal járunk, sportóránk, autóbusszal járunk iskolába.
8: Na és mit fogtok még tudni tanév végére?
18: Írni, olvasni, számolni, számítani. Számolni csak költ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-ig.
8: Csak 10-ig?
18: Igen. 109-ig el tudok számolni, még hol csak 10-ig.
8: 110-ig?
18: Én meg 60, 100.
8: A harmadik végére meg már majd 1000-ig is tudtok. Mit szóltok hozzá?
18: Jézus.
8: Jól hangzik?
18: Jó. Nagyon jó, nagyon jó. Én már most tudok 1000-ig.
8: Izák, milyen érzés az, hogy itt azért kaptok tudást? Itt kaptok majd tudást az iskolában?
18: Hát, érdekel.
8: Szofi, te már tudod, hogy mi leszel, hogyha nagy leszel?
17: Igen.
15: rádióban fogok beszélni.
16: Én valamit mondok. Én meg leszek búvár.
20: Búvár?
21: Én is búvár.
20: Szeretitek a tengert?
21: Igen.
20: A merülés?
14: Vannak, látunk is cápákot, rákok, zselvár, meg mini cápákot, sok hal.
16: De a cápák is, a delfinek, ezek megbírnak harapni minket.
14: De mi hajón összünk, akkor például leugrunk.
8: Kedves gyerekek, hallhattuk, hogy a gyerekeknek milyen élményekben van részük. A gyerekek mindig keresik az új élményeket, a lehetőségeket. Szülőként adjuk meg nekik a lehetőséget a fejlődésre, a feltöltődésre és a tanulásra. A műsorban a lendvai óvodások szerepeltek.
22: Sofia, Bedecs Izák.
23: Én Göncz Miha vagyok.
24: Mikózó Émária.
25: Cseke Domen.
8: Amennyiben lemaradhatok a mai adásról, az ismétlést jövő csütörtökön délután 4:30-tól hallgathatjátok meg. Jövő szombaton reggel 8:30-tól pedig újabb műsorral várunk benneteket. Addig is legyetek jók és érdeklődök a világ iránt. Sziasztok!
2: És a világ, ami azt körülveszi.
1: Jó gyereknek lenni,
26: nem akarok megfelnőni.

0: Az Ölveti Bluesbandtől szólt az Egy kocsma mélyén című dal. Hát reméljük, hogy senki nincs egy kocsma mélyén jelen pillanatban, inkább hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót, az úgyis mindig hozza legfrissebb és legjobb muzsikákat, na meg az érdekes műsorokat. Na de, mi egyelőre maradunk a zenéknél, teljesen pontosan egy picit most a magyar zenétől átkanyarodunk az amerikai pop-punk világába, de azért nem durvulunk nagyon el, maradunk a könnyed hangzásnál, egy kicsit talán ehhez a mai időjáráshoz illő hangzásnál is, ugyanis 2005. június 13-án megjelent egy bizonyos dal, amit ennek a bizonyos zenekarnak, amit még nem árulunk el, hogy kicsoda, a frontembere egy szomorú témát dolgozott fel benne valamilyen szinten, vagyis hát a saját érzéseit dolgozta fel ezzel a dallal. Billie Joe Armstrongról van szó, aki 1982-ben sajnos elveszítette édesapját, és ezután írt egy olyan dalt, hogy Wake Me Up When September Ends. Ebben a dalban pedig akkor arról ír, hogy hogyan is sikerült valamilyen módon ezt az eseményt, ezt a történést feldolgoznia. Egy igazi melankólikus dalról van szó, könnyed hangzása van neki, és hogyha odafigyelünk a dalszövegre, akkor ugye egy picit talán mi is el tudunk érzékenyülni, amikor hallgatjuk magát a muzsikát. Na ennek ellenére eléggé érdekes módon kapták fel magát ezt a zenét. A dal címe miatt igazából egy mémmé avanzsálódott át ez a muzsika, és egy időben akkor maga az énekes is ezt valamilyen szinten azért támogatta, nem haragudott meg a közönségére azért, mert egy valamilyen szinten mondhatni viccet csináltak a dalnak a címéből, ugyanis elkezdték olyan képekhez társítani, hogy például megkezdődött szeptember hónapja, és egy alvó karaktert photoshoppoltak be egy bizonyos képbe, mondván, hogy ébresszetek fel, amikor vége van szeptembernek, ugyebár. Na minden esetre ennyit magáról a dalról. Azért érdemes tudni, hogy annak ellenére, hogy általában mémekben szokjuk viszont látni ennek,
1: azért egy elég

Na tehát ez volt akkor a Green Day és a Wake Me Up When September Ends, vagy az Ébresszetek Fel, amikor szeptember véget ér. Mi pedig a melankolikus hangulattól most egy picit eltérünk, zeneileg is, meg témaügyileg is. Témaügyileg egy picit, mondhatni, mindennapi, talán valakinek felszínes témával fogunk foglalkozni, ez pedig nem más, mint a Signature Scent, a Refresher egyik cikkének segítségével. Vagyis a parfümökről fogunk főleg beszélgetni a következő néhány percben, és arról, hogy hogyan is választhatjuk ki magunknak azt a parfümöt, amit úgy érezzük, hogy minket jellemez, illetve hogy egyáltalán miért döntünk úgy, hogy szeretnénk egy olyan parfümöt választani, ami minket jellemez. Na de, kezdjük akkor az elején, hogyan is kapcsolódik egy illat az ember emlékeihez és magához, az embernek az identitásához. A közösségi médiában, hogyha jelen vagyunk, akkor ugye gyakran felbukkan a signature scent, vagyis a jellegzetes illat fogalma. Ez pedig akkor egy olyan személyes parfümöt jelent, amelyet valaki rendszeresen visel, és amely annyira összefonódik a személyiségével, hogy a környezete már az illatról is felismeri. Mondhatni egyfajta védjegy. De azt a kérdést is elkezdik vesézgetni magában a cikkben, hogy egyáltalán képes-e egy illat hosszú távon definiálni minket. A válasz pedig erre az, hogy valószínűleg nem. Az ember ugyanis folyamatosan változik, vele együtt pedig az is, ahogyan önmagát látja és megmutatja a környezetének. Ami 20 évesen azonos, önazonosnak tűnik, néhány évvel később már idegen lehet, még a saját számunkra is. Ugyanez igaz az illatokra is, lehet, hogy valakinek természetesen áll egy füstös, dohányos, sötét parfüm, míg másnak ugyanez teljesen testidegennek érződik. De ennél egyébként jóval komplexebb a kérdés, nem feltétlenül azt az illatot választjuk, amelyik pontosan leír minket, hanem azt, amelyik kifejezi, milyenek szeretnénk lenni. Ebben a parfüm az identitás alakításának eszközévé válik. Szeretjük kategorizálni magunkat, felvenni egy adott esztétika kulcselemeit, vagyis hát kulcselemeit, na ugye azok a bizonyos szavak, legyen szó például ruháról, hajról, zenéről, vagy éppen parfümről. Itt lép pedig akkor képbe az esztetikák világa, vagyis az egyrészt ilyen, mondhatni, témák, stílus témák világa. Közösségi médiában népszerű stílus irányzatok, amelyek nem egyszerűen egy öltözködési módot, hanem egy teljes életstílus propagálnak, főleg egyébként az utóbbi időben. Népszerű például a clean girl esztetik, ezt követő lányok pedig pink pilates szettekben jogáznak, literszámra isszák a macsát, és természetesen mindenük letisztult és egészséges. Biztos önök is találkoztak már ezzel a jelenséggel, akár interneten, akár élő, mint a való világban. Vagy ott van például az old money esztetik, ennek követői pedig akkor Caroline Bessetti Kennedy után szabadon, sejemszoknyákban isznak Dirty Martinit, illetve úgy öltözködnek, mint általában a gengszterek feleségei a hollywoodi filmekben.

Az esztetikek száma pedig gyakorlatilag végtelen. Na de, mi még akkor a Signature Scenthez és ehhez a Refresher cikkhez mindenképpen vissza fogunk térni, viszont ahogy említettük, a pop-punktól és ettől a nyugodt Wake Me Up When September Ends zenés hangulatától egy picit el fogunk térni, zeneügyileg is érkezik az AC/DC.

A stílusirányzatok ugyanarra az igényre építenek, arra, hogy egy összefüggő képet alkossunk magunkról, és ezt a képet mások számára is felismerhetővé tegyük. Egyegyeztetik, azaz stílusirányzat tulajdonképpen nem több, mint kellemesen becsomagolt, könnyen felismerhető és egyszerűen fogyasztható személyiségmodell. Nem kell minden részletét kitalálnunk annak, hogy kik vagyunk, elég kiválasztanunk egy vizuális és kulturális csomagot, amelyhez kapcsolódni szeretnénk. És itt válik igazán érdekessé a parfümmárkák szerepe is. Az, hogy ezt a márkák marketingje hogyan használja ki, önmagában nem feltétlenül negatív dolog. Éppen ellenkezőleg, az image, legyen személyes vagy márkák által képviselt, meghatároz és formálhat is minket. A márka neve, az üveg, a kampányok, a hozzátársított közismert karakterek és életstílus mind jelentést adnak egy illatnak. És higgyék el egyébként, hogy talán mondhatni, mi is valamennyire bűnösök vagyunk abban, hogy volt olyan parfüm, amit csupán csak a neve miatt vettünk meg. Egy parfümmárka tulajdonképpen nem pusztán ugye egy illatot kínál, hanem egy lehetséges életérzést, és nagyon sokszor ebbe a kis mederbe valamilyen szinten mi is beleesünk, és megvesszük, mert hát jól néz ki, meg megpróbálunk olyanok lenni, mint amit ők mutatnak be valamilyen szinten. A kérdés csupán itt az, hogy a felvonultatott életek közül melyiket látjuk ideálisnak, és melyikben szeretnénk magunkat viszont látni. Éppen ezért hiszi például a Refresher ezen cikkének írója, hogy félrevezető maga a signature scent fogalma. Egy illat ugyanis nem feltétlenül egy egész életen át tartó személyiségjegy, sokkal inkább egy adott korszak lenyomata. A signature scent ugyanannak a hamis egyszerűsítésnek a része, amelyre az esztetikek, stílusirányzatok is épülnek. Annak az elképzelésnek, hogy a személyiség kategorizálható, csomagolható és néhány jól megválasztott kellékkel összeállítható. De akkor mégis hogyan válasszunk parfümöt? A parfümök működésének alapjai meglepően egyszerűek, úgyhogy fussuk át gyorsan, mielőtt belevetnénk magunkat az illatok világába. A legtöbb klasszikus parfüm alkohol és víz alapú, amelyekben különböző illatanyagok, természetes eredetű illóolajok és szintetikus aroma molekulák oldódnak. Ezek aránya többek között befolyásolja az illat intenzitását és tartóságát, de fontos az is, hogy a magasabb koncentráció önmagában nem jelent jobb vagy tartósabb parfümöt. A formula felépítése fontos, és az is számít, hogyan reagál az illat a saját bőrünkön. Egyébként magában a cikkben még azt is vesézik, hogy mi a különbség a parfüm és a toalettvíz között, vagy például, hogy mik is azok a feljegyek, amiket általában ugye itt felsorolva látunk egy-egy parfümnél, hogy így körülbelül megpróbálják leírni, hogy milyen illata is van teljesen pontosan. De arra is kitérnek, hogy akkor végül is hogyan válasszunk gyakorlatban egy bizonyos parfümöt vagy signature scentet. Egy parfümnek ugye nem kell drágának lennie ahhoz, hogy jó legyen, és végképp nem kell egy luxus márka logója ahhoz, hogy kifejezzen valamit belőlünk, hanem csak az illathoz társított életérzés számít, hanem tényleg szeretnénk megtalálni azt, ami rajtunk működik. Először is érdemes kitapasztalnunk, hogyan reagál a saját bőrünk az egyes illatokra. Amint kipróbálunk egy parfümöt, ne csak a papírcsíkon szagoljuk meg, hanem fújjuk például a bőrünkre, például a csukróra, nyakra, vagy olyan helyre, ahol zavartalanul rajtunk maradhat néhány órán keresztül. Így aztán ugye megtapasztalhatjuk, hogy hogyan változik az illat a kezdeti első jegyektől. A csukrónk összedörzsölését viszont nyugodtan elhagyhatjuk, nem feltétlen igaz az, hogy ezzel összetörjük az illat molekuláit, de a surródás és a hő megváltoztatja azt, ahogyan a nyitójegyek párolognak, ezért aztán egyszerűbb hagyni, hogy a parfüm magától száradjon meg a bőrünkön, hogy ne zavarodjon meg az óvatosan kialakított hatás. Hogyha esetleg valaki szeretne még további részleteket megtudni arról, hogy hogyan is érdemes kiválasztani azt a bizonyos signature scentet parfümügyileg, akkor a Refresher oldalára bátran ellátogathat, és beleolvasgathat ebbe a bizonyos cikkbe. Nálunk pedig, ha már egyszer parfüm, akkor érkezik egy jól ismert dal, egy jól ismert előadótól, ez pedig nem más, mint Bogi, azaz Csemer Boglárka, és az azonos című dala Parfüm, ugyebár. De mivel 17 óra 52 perc a pontos idő, ezért hamarosan esti krónikával is jelentkezünk. Tartsanak velünk!

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Torisz hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Bencik István. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, éme néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Janez Jansa miniszterelnök New Yorkban a világvezetőinek általános vitája alkalmából találkozik Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel.
1: Tone Kaiser külügyminiszter ma nyilatkozatot írt alá a mesterséges intelligencia területén rejlő lehetőségekért folytatott partnerségről.
2: A kormány ma jóváhagyta az oktatás szervezéséről és finanszírozásáról szóló törvény módosítására irányuló javaslatot.
1: Magyarország és Szlovénia a kétoldalú kapcsolatok szorosabbra fűzése mellett a közép-európai ötök gazdasági együttműködésére törekszik.
2: A legjobb négy között van a szlovén férfi röplabda csapat a Torinóban rendezendő Európa-bajnokságon. Az elődöntőben a lengyelek az ellenfél.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: Janez Jánsa miniszterelnök az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszakán New Yorkban a világ vezetőjének általános vitája alkalmából találkozik Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel. Találkozójokat ma az X-hálózaton közzétett bejegyzésében jelentette be az izraeli miniszterelnöki hivatal, de nem pontosították, hogy mikorra kerül rá sor.
1: Mindketten ma felszólalnak az ENSZ közgyűlésén. Az UKOM Jánsa amerikai látogatása kapcsán bejelentette, hogy a kormányfő több kétoldalú találkozót is tart, amelyekről a nyilvánosságot a kormány közösségi hálózatain és a miniszterelnök honlapján kellő időben tájékoztatni fogják. Azt azonban nem részletezték, hogy kikkel fog találkozni. Jánsa ma meglátogatja a New York-i szlovén közösséget. Jánsa kormányhatalomra kerülésével Szlovénia hozzáállása Izraelhez jelentősen megváltozott. A kormány többek között hatályon kívül helyezte az előző, Robert Golob kormány által Izrael ellen hozott intézkedéseket.
0: Tone Kaiser külügyi és európai ügyi miniszter New Yorkban közös nyilatkozatot írt alá a mesterséges intelligencia területén rejlő lehetőségekért folytatott partnerségről. Ez az első lépés a Pax Silica kezdeményezéshez való csatlakozás lehetséges folyamatában, amelynek célja a megbízható partnerek közötti együttműködés megerősítése, a technológiai ellátási láncok és a mesterséges intelligencia területén.
1: Kaiser, aki jelenleg az ENSZ közgyűlésének ülésszakán vesz részt New Yorkban, hétfőn Christian Landau, amerikai külügyminiszter helyettessel folytatott találkozóján kifejezte Szlovénia érdeklődését a Pax Silica kezdeményezéshez való csatlakozás iránt. A mesterséges intelligencia területén rejlő lehetőségekért folytatott partnerségről szóló közös nyilatkozat aláírásakor felidézte azokat a lehetőségeket, amelyeket a szorosabb transzatlanti együttműködés nyit meg a szlovén vállalatok és innovátorok számára.
0: Összegyűjtötték a szükséges 40 ezer aláírást a szakszervezeti központokban a Szlovénia fejlődését szolgáló szükségállapoti törvényről szóló későbbi törvényhozási népszavazás kiírására. Szerdára 17 órára 40.960 aláírás gyűlt össze. A gyűjtést október 5-éig folytatják, ezután a parlamentre kerül a sor, amelynek ki kell írnia a népszavazást.
1: 3 héttel, illetve 12 nappal a határidő előtt elértük azt a pontot, ahol a polgárok gyakorolhatják a közvetlen demokráciát. Ez jó Szlovéniának, mivel minden országban a demokratikus elvek csúcsát képviseli, mondta Branimir Strukely, a Közszféra Szakszervezeti Szövetségének elnöke. Eközben a Szlovén Szabad Szakszervezetek Szövetségének elnöke Andrej Zorko rámutatott, hogy a szakszervezeti központ az összegyűjtött aláírásokkal megnyitotta az utat az emberek előtt, hogy maguk dönthessenek a sorsukról. Arról, hogy milyen Szlovéniát szeretnének.
0: A kormány ma jóváhagyta az oktatás szervezéséről és finanszírozásáról szóló törvény módosítására irányuló javaslatot, és rövidített eljárásban megvitatásra megküldi azt a parlamentnek. A javaslat az állami óvodák és iskolák tanácsaiban a dolgozói képviselők számának csökkentését irányozza elő.
1: A kormány szerint ez az első lépés az oktatási és képzési rendszer átfogó reformjában. A törvény javasolt módosítása módosítja az állami óvoda vagy iskola tanácsa tagjainak számát azáltal, hogy visszaállítja azt a rendszert, amelyben minden érdekelt fél egyenlően képviselteti magát, ismertette az Oktatási Minisztérium a kormány ülése után. A változtatásokat ellenzi az oktatási szakszervezet, mivel úgy vélik, hogy a munkavállalói képviselők számának csökkentése növelni fogja a politika befolyását helyi és országos szinten, valamint a szülők befolyását az igazgatók kinevezésében.
0: Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Szlovénia számára 3,6%-os gazdasági növekedést jósol erre az évre, ami 1,6%-kal több, mint júniusban. A jövő évi előrejelzést 2,2%-on hagyta az EBRD működési területére vonatkozó gazdasági kilátásokról szóló jelentése szerint.
1: A növekedést elsősorban a 2023-as árvizek utáni újjáépítés részeként megnövekedett beruházások indokolták. A feldolgozóipar termelése idén márciusban ismét növekedésnek indult. A vállalatoknak nyújtott hitelek volumene pedig csaknem kétszeresével nőtt a tavalyi évhez képest. Az export is helyreállt. Eközben az államháztartásra nehezedő nyomás továbbra is magas az állami szektor bérreformja és az árvíz utáni újjáépítésre fordított kiadások miatt. A gazdasági növekedést okozó kockázatok közül kiemelkednek az exportot akadályozó tényezők, amelyek a magánberuházások lassulásához vezethetnek, írták.
0: Magyarország és Szlovénia a kétoldalú kapcsolatok szorosabbra fűzése mellett a közép-európai ötök gazdasági együttműködésének elmélyítésére törekszik a hatékonyabb uniós érdek érvényesítés érdekében, számolt be kapitány István, magyar gazdasági és energetikai miniszter.
1: A tárcavezető Brüsszelben egyeztetett Angelo Gár gazdasági, munkaügyi és sportminiszterrel. A megbeszélés középpontjában a magyar-szlovén partnerség erősítése állt, aminek jegyében a miniszterek kölcsönösen meg is hívták egymást saját országukba. Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia gazdasági szövetsége kulcsfontosságú lehet a jövőben a közös célok elérésében. Ha ez a régió összehangoltan lép fel, sokkal erősebben tudja képviselni az érdekeit Európában, hangsúlyozta a miniszter. A kétoldalú egyeztetésen túl a felek kiemelt figyelmet fordítottak a C5 kezdeményezésre.
0: És egy magyarországi hírrel zárjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre, szeptember 28-ára Bujdosó Andrea, a Tisza párt frakció vezetője. A Magyar Parlament honlapján szereplő indítvány szerint az országgyűlés ekkor szavazna a Baka András által javasolt legfőbb ügyészről, Szatmári Zoltánról is.
1: A Telex szerint az országgyűlés honlapján is megtalálható indítvány alapján mellett Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs, Sesták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogáról is szavaznak. Előbbi háromról lehetett már tudni. Szerdán Magyar Péter jelentette be, hogy a három mentelmi ügy miatt hétfő délelőtre összehívják az országgyűlést. Magyar Péter kiposztolta, hogy arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, mert a Tisza frakció egyhangúlag úgy döntött, nem támogatják Szatmári Zoltán jelölését.
2: Sport.
0: Szlovénia tegnap Belgium ellen, Finnország pedig a házigazda Olaszország ellen bizonyult jobbnak a Torinóban rendezendő férfi röplabda Európa-bajnokság negyed döntőjében. Fabio Soli védenceinek a lengyel csapat lesz az ellenfele az elődöntőben, míg a skandináv válogatott a franciák ellen játszik a döntőbe jutásért. Az elődöntőket holnap rendezik Milánóban, majd szombaton kerül sor a harmadik helyért szóló mérkőzésre és a fináléra. Az első 8 mérkőzéssel mától kezdetét veszi a futball nemzetek ligája. Szlovéniára a hétvégén vár az első szereplés, az ellenfél Skócia lesz, a mérkőzésre pedig szombaton 15 órakor kerül sor a Stožice sportparkban. Skócia mellett Svájc és Észak-Macedónia vár a szlovén válogatottra a B1-es csoportban. Szerződést hosszabbított Domen Novák, az UAE Team Emirates szlovén kerékpárosa. 2029-ig biztosan az arab csapat tagja marad, írta ma az STA. A korábbi szlovén bajnok tapasztalata és képességei fontos kiegészítője a csapatnak a 3 hetes versenyeken és egyéb szakaszteszteken is, tette hozzá a csapat.
1: Időjárás. Este és éjszaka még alakulhatnak ki záporok, zivatarok, átmenetileg megélénkül az északi szél, a tenger melléken enyhe vagy mérsékelt lesz a bóra. Hajnalban kitisztul az ég, a síkságon ködös, párás lesz a levegő. Holnap derült, napos időre van kilátás, délután helyenként megnövekedik a felhőzet. A tenger melléken estig eláll a bóra. Reggel 2 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 17 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adrián 22 fokra melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a tenger melléki stráda forgalma Kozinaiszkás és Kastelec között előtt Koper irányában, valamint Szenozsecse és Posztolyna között a főváros felé. Akadozik a Steyr pályaforgalma Podmilj előtt Maribor felé.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Bencik István délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép az estéjük, a viszonthallásra!
2: Uravidéki Magyar Rádió FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

Kedves hallgatóink! Önök a Muravidéki Magyar Rádió népzenei adását hallgatják, melyben a mai alkalommal bihari és bánsági román népzene szól. A felvezetőben a Zagyva Banda bihari román tánzenéjét hallgattuk. Üdvözlöm Önöket, Hunyadi Péter vagyok, népzenész.

A bihari román népzene az Alföld és Erdély találkozásánál fekvő történelmi Bihar vármegye, ma határon átnyúló területének gazdag zenei öröksége. Népzenei szempontból egy rendkívül izgalmas átmeneti zónát képez, ahol az Alföld és az erdélyi zenei dialektusok sajátosságai keverednek és hatnak egymásra. A román folklór egyik legarchaikusabb, legkarakteresebb és kutatási szempontból kiemelkedően fontos dialektusa. Nemzetközi ismertségét és tudományos feltárását elsősorban Bartók Béla végezte, aki legelső népzenei monográfiáját éppen ebből az anyagból állította össze 1913-ban Bihar vármegyei románok népzenéje címmel. A bihari román népzene egyik legfontosabb jellemzője a román népköltészetre jellemző 7-8 szótagos lüktetés, valamint jellegzetes ritmikai elemek, melyek a táncok alaplüktetéséhez alkalmazkodnak. A mai Magyarország délkeleti határvidékén, Gyula város közelében találunk három román lakosságú települést, melyek kiemelkedően gazdag tánc és zenei hagyományokat őriznek szinte napjainkig. Az éppen hallható Rozsdamaró zenekar eleki tánczenei összeállítása után kétegyházi, majd mékeréki dallamok szólnak a Suttyomba és a Zagyva banda előadásában.

Már a bánság része az Arad megyei Nadáb település és annak tágabb környezetének, a Körösök vidékének rendkívül dinamikus és sajátos hangzású népzenéje, mely szervesen kapcsolódik a bihari régió zenekultúrájához. A vidék muzsikája a hagyományos vonós zenekarokhoz képest egyedi felállást alkalmaz, melynek köszönhetően különleges hangzással, zenei stílusjegyekkel találkozunk. Elsőként említhető a hegedű, mely a legrégebbi és legelterjedtebb dallamhangszer volt a régióban. A fúvósok térnyerése előtt a hegedűsök határozták meg a bánáti zene arculatát. Gyakran játszanak rajta nagyon magas fekvésben, gyors tempójú táncdallamokat, de a szomszédos bihari tájegységhez képest lényeges különbség, hogy jellemzően nem vonós banda kíséri, hanem a harmonika, ütős hangszerek és a nagy bőgő, ahogy ezt a békés banda felvételén hallhatjuk.

A hangszerek közül egyértelműen a tölcséres hegedű a bánság legfontosabb zenei szimbóluma. Ezen az egyedi kialakítású hangszeren a hagyományos hegedűtest helyett egy a gramofonéhoz hasonló fémtölcsér erősíti fel a hangot, ami éles, fémes, rendkívül átütő hangzást ad. Kiválóan alkalmas volt a hangos, szabadtéri mulatságokhoz. A régebbi hagyományhoz tartozó vonós vagy épp pásztor hangszerekhez képest a hegedű játékmódját megtartva egy harsányabb, hangosabb kísérő hangszer háttérhez jobban illeszkedő szóló hangszer, mely nem csak hangjával, hanem extrém megjelenésével nagy népszerűségre tett szert.

A tárogató modern, billentyűs változatának, vagyis a sunda tárogatónak elterjedése a bánsági népzenében az egyik legizgalmasabb fejezete a közép-európai hangszeres kultúrának. Egy alapvetően nemzeti szimbólumnak szánt gyári hangszerből vált a magyar tárogató, a bánát multikulturális közegében igazi, széles körben használt népi hangszerré. Leginkább a román népzene fogadta be ezt a mindössze 150 éve kialakított hangszert, melynek meleg, mégis átütő tónusa tökéletesen illeszkedik a bánát dallamvilágához. A tárogatót ugyan a magyar nemzeti romantika felélesztésére szánták, de a századfordulón a Budapesti Zeneakadémián tanuló nemzetiségi zenészek is megismerték és hazavitték, saját népi kultúrájuk számára megismerhetővé tették. A tárogató adaptációja azért volt sikeres, mert több funkciót is képes volt egyszerre betölteni, és a bánsági zenére jellemző gyors ütemű táncok és lírai, improvizatív dallamok a dojnák megszólaltatására technikailag alkalmasabbnak bizonyult, mint a hagyományos pásztorfuruják vagy a duda.

20. század folyamán a tárogató és a hasonló hangzása révén a szaxofon, a bánáti hangszeres népzene abszolút meghatározó és domináns szóló hangszerévén nőtte ki magát. A két világháború közötti időszakra ezek a hangszerek olyannyira beépültek a bánáti folklórba, hogy a helyi lakosság már saját, tradicionális hangszereként tartja számon őket. Újabban a népzene, a népies műzene és a városi népszerű zenekultúra részeként a tárogató, szaxofon, harmonika hangzása talán a leginkább jellemzi a tájegység muzsikáját.

Kedves hallgatóink! Mai adásunkban Bihar és a szomszédos Bánság, más nevén Bánát népzenéjét hallgattuk, a tájegységre jellemző hangszerek, hangszeregyüttesek megszólalásával. Végezetül egy régiesebb, kevésbé harsány, de annál teljesebb vonós zenekar, két bánáti tánc, a forgatós és a kettős dallamát játsza. A téglás zenekar felvételével megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Hunyadi Péter. A viszonthallásra!

Kedves hallgatóink, véget ért a mai népzenei műsorunk, és ezzel egyben akkor véget ért a vezetett műsorrész is, és búcsúzik a délutáni csapat. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt a hangtechnikus kollégát a stúdióban, Bencik István a délutáni híreket pedig Faris Doris szerkesztette. Mi búcsúzunk, de önök azért maradjanak a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval, ugyanis 7-kor, ahogy azt már megszokhatták, várja majd önöket az esti mese, 4-8-tól magyar nóták és csárdások válogatása lesz hallható itt az MMR-en, aztán 8 órakor a terepjárót, 8:30-kor az arénát ismételjük, és 9-kor érkezik majd az iránytű ismétlése is. Na meg ahogy azt megszokhatták, az esti műsor folyamán még lesznek itt jobbnál jobb muzsikák, úgyhogy ha tehetik, akkor mindenképpen érdemes a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatni, és ugye akkor a készülékek mellett maradni. Mi pedig köszönjük szépen mindenkinek, aki velünk tartott a délutáni órákban, és további kellemes estét, további kellemes rádiózást kívánunk. Holnap 17:30-tól ismételten várja majd önöket a reggeli stáb.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Magyar Rádióban.
1: Bence Utros a Gabriella. Hétfőtől vasárnapig. És vissza. Aznap még nem volt hétfő, de már vasárnap sem. Vagy talán úgy kellett volna kezdenem, hogy aznap már nem volt vasárnap, de még hétfő sem. Ebből kifolyólag pedig ugyebár már szombat sem lehetett, és persze még kedd sem. No de, hogy ne bonyolítsam tovább a mondani valómat, gyorsan elárulom, mi is történt voltak éppen. Enyhén fogalmazva egy kis vitáról volt szó, vagy ha egy kicsit pontosabb akarok lenni, nagy veszekedés támadt, és pedig a hét napjainak országában. A vasárnap és a hétfő úgy összevesztek, hogy majdnem tüzet hánytak egymásra. Talán még hajba is kaptak volna, ha közben nem lép kedd és szerda, és nagy erőfeszítések árán ugyan, de valahogy szét nem választja a két dühös ellenséget. Én vagyok az első, és ezt jegyezd meg, te pojáca! Hadonászott mérgesen vasárnap. Még hogy te lennél az első? No, hát ne nevettes! Könyörgöm, nézd már bele a naptárba, ott minden világosan látszik. Hét fő. Na ugye látod, hogy én, csak is én lehetek az első. Velem kezdődik a hét, punktum. Ettől nem tágítok. Veled? Egy ilyen közönséges, fekete betűs nappal kezdődne a hét? Kizár dolog. Jól látom én, mit jelöl a naptár. Az én nevem piros betűs, tehát én vagyok a legfőbb, és persze az első is. No, próbáljatok már kibékülni és megegyezni. Avatkozott most a vitába egy kissé szégyenlősen kedd. Igen, talán lehetnél az egyik héten te az első hétfőkomám, a másik héten pedig te, vasárnap barátom. Próbált hasznos lenni szerda is. Á, szamárság! Miért nem mondtad ki nyíltan, hogy ezentúl veled kezdődjön a hét? Úgy is tudjuk rólad, hogy ez a titkos vágyad. Epéskedett csütörtök. Még hogy titkos vágyam? Hogy mersz ilyet állítani rólam? Hát nem te pusmogtál valami hasonlóról péntekkel? Jól hallottam én minden szavatokat, csak persze én nem vagyok olyan hangoskodó, mint te. Az, hogy nem szóltam, még nem jelenti azt is, hogy nem tudtam a dologról. Válaszolt sértődötten szerda. Mit hallottál? Kiabált most péntek is. Mindenki tudja, hogy miben sántikálsz. Azt akarod, hogy a hét közepével kezdődjön a hét. Márpedig a hét első napja mindig is hétfő volt, és az is marad, szögezte le nyomatékosan hétfő. A vitának se vége, se hossza nem lett volna, ha sétájáról meg nem érkezik szombat. Mi folyik itt? Mi ez a veszekedés, kavarodás és zavargás? A városban is valódi zűrzavar uralkodik, senki sem tudja, milyen nap van ma, vasárnap-e vagy hétfő. Egyesek ágyban maradtak ma reggel abban a hitben, hogy vasárnap van, míg mások lóhalálában rohantak a munkahelyükre, mivel ők meg azt hiszik, hogy már hétfő van. Hangoskodó tömegeket láttam, mindenki mindenkivel veszekszik, és néhányan össze is bunyóztak. Ezért, ha nem szeretnétek, hogy még nagyobb baj legyen, döntsétek el végre, milyen nap van ma. Milyen, csak nem képzeled, hogy szombat? Ma vasárnap van, a hét első napja. Így vasárnap. Óriási tévedés, ma hétfő van, a hét első napja. Emígy hétfő. Barátaim, azt hiszem, hogy ez a szinte összvéri keményfejűség sehova sem vezet. Folytatta most komolyan és megfontoltan szombat. Én nem akartam azt állítani, hogy ma szombat van, hiszen az lehetetlen. Mivel tegnap vasárnap volt, ma mindenképp hétfő kell, hogy legyen. Akár tetszik ez nektek, akár nem. Az, hogy melyik őtök az első a hétben, nem is olyan lényeges, döntse el ki magában. Az legyen mindenkinek a kedve szerint. És hogy a piros vagy a fekete betűs nap fontosabb-e, arról is vitatkozhatnánk. Azt viszont mindenkinek be kell látnia, hogy egyikünk sem hiányozhat, hogy mindannyian fontosak vagyunk. Egy bevált, megbeszélt rendnek pedig lennie kell, különben minden felborul. egyetértetek velem? Hát, azt hiszem igazad van, horgasztotta le a fejét Vasárnap. Igen, így van, mondta Hétfő is. Igaz, okos beszéd, értett egyet Kurtán kedd, szerda és csütörtök, nagyokat bólogatva hozzá. No, ha mindannyian úgy gondoljátok, én sem leszek kivétel, felelte Péntek is, és rákacsintott a somolygó Szombatra. Azzal vették piros pöttyös labdájukat, és vidám fütyörészés közepette elvonultak a játszótér irányába. Csak Hétfő maradt otthon, aznap tehát mégiscsak ő volt az ügyeletes. Lassan elcsendesedett a környék, az emberek abba hagyták a veszekedést, sietett mindenki a dolgára. Csak a labdázó kis csapat vidám hangja hallatszott. Á, talán valóban nem fontos, melyikünk az első. Ma én vagyok az ügyeletes, holnap az utánam következő. És az így van rendjén. De ismerik-e a gyerekek a hét napjait? És vajon, töprengett el huncutul Hétfő, szerintük mégis melyik az első?
0: Itt a vége, most jövőn le! Szép volt, más sem volt. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Szép álmokat! Szép álmokat!
2: MMR. A mi rádiónk.
3: A hét magyar nótája.
4: Fekete a ribiszke,

Nem ugrom én senkiért a Dunába, mégsem marad az én szívem magának.

jobb is magától. Aki, hogyha szeretni kell, én mellettem nem alszik el az ágyon. Van még legény, magánkívül szent is jobb is magától. Aki, hogyha szeretni kell, én mellettem nem alszik el az ágyon. Aki balond ugorjék a Dunába, én megugrom az újbabám nyakába. Minden kislány csak engemet irigyel a világon, mert amikor leszáll az én, nincsen nála különleg így a gáton. Minden kislány csak engemet irigyel a világon, mert amikor leszáll az én, nincsen nála különleg így a gáton.

figyelj a látod.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Új állás és karrier lehetőségeket kínál a muravidékiek számára a Lehetőségek mindenkinek elnevezésű karriervásár és állásbörze, amelyet ma rendeztek meg Muraszombatban, a közgazdasági szakközépiskola helyiségeiben. Az Országos Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységének szervezésében zajló eseményen több mint 70 munkáltató, intézmény és muravidéki középiskola mutatkozott be. A rendezvényen az álláskeresők mellett a diákokat, egyetemistákat, szülőket és mindazokat várták, akik tájékozódni szerettek volna a munkaerőpiaci és továbbtanulási lehetőségekről. A helyszínre kilátogatott Horváth Dávid is. Tőle következnek a részletek.
2: Rekord alacsony a munkanélküliség a Muravidéken, miközben a helyi vállalkozások jelentős része munkaerőhiánnyal küzd. Többek között ezek a fő megállapításai az Országos Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Területi Egységének. A friss adatok szerint idén augusztus végén mindössze 2280 regisztrált munkanélkülit tartottak nyilván a térségben, ami több mint 11%-os csökkenést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Júliusban a regionális munkanélküliségi ráta pontosan 5%-ra mérséklődött. Bár a mutatók kedvezőek, a munkaerőpiac komoly kihívásokkal néz szembe. A régióban a munkanélküliek több mint egy negyede 30 év alatti fiatal, és közel negyede fogyatékossággal élő személy. Mindkét arány lényegesen magasabb az országos átlagnál. Emellett a regisztráltak több mint egyharmada csupán általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Ezzel párhuzamosan a muravidéki munkaadók csaknem fele küzd szakember hiánnyal. A legtöbb nyitott pozíció az egészségügyben, a szociális gondoskodásban, a vendéglátásban, a szállításban és az oktatásban van. A helyzet orvoslására és a hiány szakmák betöltésére ezért immár harmadik alkalommal rendezték meg a térség legnagyobb karrier és állásbörzéjét. A részletekről Stanislava Percsics, az Országos Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Területi Egységének vezetője szólt bővebben.
3: Ez a legjelentősebb rendezvény a régiónkban, amely összeköti a tanuló fiatalokat, a munkaadókat, az álláskeresőket. Egy szóval az egész munkaerőpiacot. Két részre oszlik, a karrier és az állásbörzére. És ahogy már említettem, mind az álláskeresőknek, mind pedig a fiataloknak szól. A rendezvényen több mint 70 munkaadó vesz részt, mégpedig azokból az ágazatokból, ahol a legnagyobb a munkaerő iránti kereslet. Így velünk vannak a feldolgozóipar, az építőipar, az egészségügy, a szociális ellátás, a vendéglátás és a kereskedelem képviselői. A látogatók odaléphetnek hozzájuk, tájékozódhatnak a szabad munkalehetőségekről, és akár rövid állásinterjúkon is részt vehetnek. Egy tartalmában gazdag kísérőprogram is zajlik. Bemutatóink vannak arról, hogyan mutatkozzunk be a munkaadónak, hogyan készítsünk megfelelő önéletrajzot, és hogyan lépjünk be a munkaerőpiacra. Emellett bemutatjuk a személyi asszisztens és a szociális gondozó hivatásokat, valamint az aktív foglalkoztatás politika egyéb programjait is. Igyekszünk mind a munkaadókat, mind az álláskeresőket tájékoztatni az előttük álló lehetőségekről.
2: A karrierbörzén bemutatkozott a régió összes középiskolája, köztük a lendvai kétnyelvű középiskola is. A továbbtanulási lehetőségek bemutatása külön örömmel töltötte el az Országos Foglalkoztatási Intézet igazgatóját, Greta Metka-Barbos-Kerbincet is, aki hangsúlyozta, hogy a rekordalacsony munkanélküliségi szint ellenére nagyon fontos a fiatalok megfelelő képzése, hiszen a digitalizáció és robotizáció korában a munkáltatók ezek a készségek elsajátítását is elvárják a munkaerőpiacra érkezőktől.
1: A szlovén sportnapja alkalmából tartott nyílt napot szerdán délután a Moravské Toplicei gyeplabda klub. Az eseményre a klub első saját műfüves pályáján Tesanócin került sor. Szabó Rudolf riportja következik.
4: Jó hangulatban a frissen sütött palacsinta illata mellett zajlott a Moravské Toplice gyeplabda klub nyílt napja Tesanócin. Közel 20 fiatal, köztük 6 újonc vett részt a másfél órás edzésen. A kezdőkkel József Csanko edző foglalkozott, míg a többiekkel a klub másik két edzője gyakorolt. Metkás Krilec elnököt hallják arról, mivel készültek a nyílt napra.
5: Ja, v hokejskem klubu že od leta 2020 vsako leto pripravimo ob dnevu slovenskega športa dan odprti vrat, na katerega povabimo pač občane. Večinoma pridejo mlajši.
6: A Moravské Toplice gyeplabda klubban 2020 óta minden évben nyílt napot szervezünk a szlovén sport napjához kapcsolódva. A helyieket hívjuk meg, és elsősorban a fiatalabbak érdeklődnek. A mai programon a gyeplabda alapjaival ismerkedhettek meg a résztvevők. Palacsintával és szörppel is készültünk nekik. Örülünk, hogy több gyermek is eljött, összesen 6 új gyereket fogadtunk, valamennyien helybeliek. Nagyon reméljük, hogy közülük többen csatlakoznak is a klubhoz, és folytatják az edzéseket. A klubhoz egész évben lehet csatlakozni. Az iskolai év kezdetén természetesen könnyebb bekapcsolódni, hiszen akkor kezdjük az alapokkal, de aki később érkezik, annak is segít az edző a felzárkózásban.
5: Csak priklúcsis poznéje, papács moras nadoknáditi, ampak tréner se vedno potrudi in pomaga z osnovami, tudi če pride nekdo med letom.
4: A tagok edzése mellett az újoncok ismerkedtek a gyeplabdával. Közülük a 11 éves Aliás mondja el, hogyan érezte magát, és milyen új dolgokat tanult az edzésen.
7: Imi Aliás Frasz, starszom a nice light, na hokej sem prišel, kár máté pre prišel, kár spilu hokej. Super!
8: Aljás Frász vagyok, 11 éves. Azért jöttem el a gyeplabda edzésre, mert apukám meggyőzött, hogy kipróbáljam a sportot. Nagyon tetszett. Apa már megtanított egy erősütésre is. Ma a tenyeres és a fonákütés gyakoroltuk. Apa pedig megmutatta a slencet is. Ez egy erős, csuklóból végrehajtott lövés. Nem fáradtam el nagyon, és 99%-ig biztos vagyok benne, hogy a következő edzésre is eljövök. Ha pedig az az 1% is meg lesz, akkor egészen biztosan folytatom a gyeplabdát. Kapus viszont nem szeretnék lenni. A fociban már voltam kapus, és nem igazán ment. A gyeplabdában sem szeretnék a kapuba állni, mert a labda nagyon kemény, és könnyen meg lehet sérülni.
4: A Moravské Toplice gyeplabda klub 1996. decemberében alakult, és Szlovénia legfiatalabb gyeplabda klubjaként mutatják be. Jelenleg mintegy 90 játékosa van különböző korosztályokban.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Horváth Dávid és Szabó Rudolf összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
0: A Muravidék hullámhossza. MMR.

0: Aréna. A Moravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Jó napot kívánok! A szlovén férfi röplabda válogatott bejutott a torinói Európa-bajnokság elődöntőjébe, miután a negyeddöntőben 3-1 arányban legyőzte Belgium válogatottját. Rok Mozsics nyilatkozott a szlovén közszolgálati televízió és rádió mikrofonja előtt.
2: Fontos győzelmet szerzett a szlovén csapat, annak tudatában, hogy a küzdelmet nem a könnyű párharcok közé sorolták. Jó volt a csapat hozzáállása, ami már megmutatkozott az első szett első pontszerzésénél. Sikerült leállítani az ellenfél támadásait, ami plusz energiát öltött belénk. Pontosan feltérképeztük, mely irányból veszélyeztetnek bennünket. Tudjuk, hogy Ferre Reggers, a belga röplabda válogatott korrektora a világ szűk elitjébe tartozik ezen a poszton, és a végén megmutatta pont erősségét. Mi pedig igyekeztünk domináns sánc munkát végezni, és labdáira nem rányomni a vészhelyzeti opciót. Sikerült őt hatástalanítani. Kellett egy kis szerencse is. Amit sajnálhatunk, az a harmadik szettben elkövetett hibák részemről is. A negyedikben azonban mentálisan is visszajöttünk a meccsbe. Nagyon örülök. Úgy látszik, valamit nagyon jól csinálunk, hiszen amióta tagja vagyok az ország nemzeti csapatának, ott vagyunk az elődöntőben. Tudjuk, mi a következő lépésünk.
1: A szlovén röplabdázók hétfőn sikeresen vizsgáztak az első kiesési szakaszban, és Szerbia elleni 3-0-ás győzelemmel bejutottak a negyed döntőbe. 2015-ben biztosították először a helyüket a legjobb 8 között, az idei negyed döntőbe jutásuk pedig a 6. egymást követő alkalom. Szlovénia pénteken 17 órakor Milánóban a címvédő Lengyelországgal csap össze az elődöntőben. A lengyelek könnyedén 3-0-ra legyőzték Németországot. A keddi Románia elleni 3-0-ás győzelem után a franciák is bejutottak az elődöntőbe, és meglepetésre az a Finnország lesz az elődöntőben az ellenfelük, amely drámai mérkőzésen 3-2-re legyőzte Olaszországot. A szlovén férfi labdarúgó válogatott szombaton 15 órakor Skóciát fogadja a Stožicében, a Nemzetek Ligája mérkőzésen, jövő kedden pedig Macedóniát. Október 3-án Svájcba, október 6-án pedig Skóciába látogatnak. Jakabi Jól szerint a reális cél a csoportban maradás. Ha többet akarna a válogatott, akkor egyértelmű tanúbizonyságot kellene tennie arról, hogy az utóbbi időben magasabb szintre lépett, mert a csoport ellenfelek erősek.
3: Mislim, a reálna ocena mi definitívne cíl ostat u tej skupini. Za kaj več bo res potrebno pokazat najboljši obraz in res bit neka najboljša Slovenija v zadnjih letih, ker ekipe so res kvalitetne. No.
1: Arról, hogy 11 nap alatt 4 mérkőzést játszik a válogatott, a Leeds játékosa elmondta. Jó dolog, hogy együtt a csapat a válogatott összetartásán és a felkészülésen, és az is, hogy a rövidebb utazásokkal 4 tétmérkőzéssel lépnek pályára.
3: Ja, na dobra, dobra stvarno, da smo pač mal zdaj skup zdaj in igramo 4 tekme in mal daljše obdobje skup, ampak pa manj potovanje zdaj skup.
1: Bostyán Cészár legénysége mindenek előtt jobb, hatékonyabb játékot akar mutatni, mint a legutóbbi világbajnoki selejtezőkön. Cészár kénytelen volt néhány változtatásra az eredetileg bejelentett listán. Benjamin Šeško, Niko Prelec és Jean Zaletel helyére hétfőn Jure Bálkovec és Jean Cészár került. A szövetségi kapitánytól Jean-Luc Leban is meghívót kapott, negyedik hálóőrként. A skótok nagy változtatást vezettek be a válogatottba. Az új edző Sebastian Pocognoli 7 olyan játékost hívott be, akik még nem játszottak felnőtt válogatott szinten, valamint 14 olyan játékost, akik nem voltak tagjai a csapatnak a legutóbbi világbajnokságon, ahol Skócia kikapott Brazíliától és Marokkótól, de legyőzte Haitit. Tehát Skócia a fiatalitásra adta voksát. Denis Vodopivec a Szlovén Judo Szövetség új elnöke. Bogdan Gabrovec helyére lépett, aki márciusban lemondott. Vodo Pivec széleskörű nemzetközi tapasztalattal rendelkező üzletemberként mutatkozott be a Szlovén Judo Szövetség tagjainak. Üzleti tapasztalatait várhatóan a marketing professzionalizálására és a judo ismertségének növelésére fogja felhasználni. A szponzorációk révén a szövetség várhatóan függetlenebbé válik az országos pályázati felhívások összegeitől és határidejétől. Emellett ígéretet tett a klubokkal való jobb kommunikációra, a judóban résztvevő gyermekek számának növelésére irányuló országos kampányra, valamint a szabadidő judó szélesebb körű fejlesztésére minden generáció számára. A közgyűlésen a szavazati joggal rendelkező tagok 42 képviselője vett részt, akik összesen 300 szavazattal rendelkeztek a 445 szavazatból. Vodo Pivec 270 támogató szavazatot kapott. Denis Vodo Pivec megválasztása után elmondta.
4: Ne na zadnje, so izzivi tud razlog.
2: A kihívások döntöttek abban, hogy elvállaltam a jelölést, illetve, hogy ezt a lehetőséget, javaslatot elfogadjam. Úgy ítéltem meg, hogy ez a folyamat rendkívül érdekes, mert nem csak a jelöltről szól, hanem az ország aktuális cselgáncs helyzetéről és értékrendjéről. Szeretem a kihívásokat. A judo területén is van még bőven tartalék, amit szeretnék kiaknázni a legrövidebb időn belül.
1: A szlovén judo sport legjobbjaira köztük van a muravidéki friss ifjúsági Európa-bajnok Leila Mazuzi is, a szezon csúcspontja vár az október 4-én kezdődő bakui világbajnoksággal. Az Európai Sporthét a Légy aktív motto jegyében zajlik. A 2015 óta az Európai Bizottság által szervezett kampány részeként Szlovénia szerte képzéseket és egyéb az aktív kikapcsolódást célzó eseményeket tartanak. Az Európai Sporthét keretében szeptember 24-én a munkahelyi, iskolai és egyéb aktív szünetek népszerűsítésének szentelik a figyelmet. A következő napon pedig a mozgás fontossága szerepel a középpontban. Szeptember 26-án és 27-én szombaton és vasárnap rendezik meg a hagyományos olimpiai fesztivált a Ljubljanai Kongresszusi téren, ahol a gyerekek és más látogatók több mint 60 sportkihívást próbálhatnak ki. Az Országos Közegészségügyi Intézet arra figyelmeztet, hogy nem kell szabadidőre vagy speciálisan szervezett sporttevékenységekre várni a több testmozgáshoz. A testmozgás lehetőségei a mindennapi életbe és a munkanapba is beilleszthetők. A felnőttek 24 órás testmozgására vonatkozó szlovén irányelvek azt javasolják, hogy a mozgásszegény életmódot legfeljebb napig 7 órára korlátozzák, és azt gyakran szünetekkel tarkítsák, olvasható a sajtóközleményben. A munkanap napjaink körülbelül egyharmadát teszik ki, ezért érdemes a testmozgás lehetőségeit a munkanap alatt és a munkához kapcsolódóan is keresni, hangsúlyozták. A lehetőségek között felsorolják az aktív szüneteket, a lépcső használatát a lift helyett, a gyaloglást, telefonbeszélgetések és rövid megbeszélések közben, valamint a munkába járás gyalog vagy kerékpárral. Javasolják, hogy a hosszas üléssel vagy állással töltött időt többször szakítsuk meg. A fizikai aktivitás munkanapba építése nem csak az egyéntől, hanem a munkakörnyezettől is függ, mondta minap a Lendvai Röplabda klubbal kötött szponzori szerződés aláíráskor Hefele Kis Ferenc igazgató.
5: A szlovén embereknek kiemelten fontos a sport az életében, és nem csak egy ilyen heti kikapcsolódási lehetőség, sőt azt kell, hogy mondjam, nem csak a televízión követik, hanem azt látom, hogy a helyszínre is szívesen kimennek, úgyhogy ez dicsérendő és nagyon fontos dolog.
1: Ön sportol?
5: Hát gyerekkorom óta, ugye aktívan már nem röplabdáztam, hogyha már röplabda csapat, sőt az édesapám is. Röplabdáztam, hogyha már röplabda csapat, sőt az édesapám is röplabdázott.

0: Futok szerdán és vasárnap reggel, de meg kell mondjam, hogy így most az elmúlt két hónapban sajnos a fáradtság okán ez nehezebben megy, úgyhogy most már csak egyszer szoktam futni, szégyellem is magamat, de vissza fogom magamat tornázni, és heti két alkalommal fogok futni a jövőben. Úgyhogy jelen pillanatban a túrázás és a futás az, ami a sport életem.
1: A Nielsen szerint ülőmunka esetén különösen fontos az ülés megszakítása és a rövid mozgás lehetőségek biztosítása. Az aktívabb életmód egyik lehetséges alternatívája a Mozdulj a testedzésre projekt, amely azoknak a felnőtteknek szól, akik nem teljesítik az ajánlott mennyiségű fizikai aktivitást. A gyakorlatokat szakemberek vezetik, országszerte elosztva és ingyenesen. Hetente kétszer egy órán át, 30 héten keresztül zajlanak majd. Az elsők októberben kezdődnek. Az aréna pedig búcsúzik mára. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
2: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

éj, egy sejtelmes látomás. Csábít egy arc, mit egyszer kell, hogy láss. És a szem, mit láttam már valahol.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Iránytű. A Mura vidéki magyar rádió turisztikai műsora. A fenntartható turizmus már nem csak a környezet védelmét jelenti. Munkahelyeket teremthet, erősítheti a helyi gazdaságot, megőrizheti az örökséget, és javíthatja az ott élők életminőségét is. Hogyan valósítható meg mindez a gyakorlatban? Erről tartottak nemrég előadást a Lendvai Provida Egyesület helységeiben. Ha tehetik, tartsanak velünk! A fenntartható turizmus az ötlettől a gyakorlatig című előadáson a helyi önellátásról, a rövidellátási láncokról, a természeti és a kulturális örökség megőrzéséről, valamint a fenntartható mobilitásról is szó esett. Tapasztalatait Dária Korelc, a Makrobios Pannonia társadalmi vállalkozás vezetője, és Dávid Novinszcsák, a Sveti Martina Móri község idegenforgalmi közösségének igazgatója osztotta meg.
2: Neko razmišljanje, da je trajnostni turizem samo ponuditi goče bolj ekološko okolje ali pa bolj naravno.
3: Az a gondolkodás, hogy a fenntartható turizmus csupán erősebb ökológiai vagy a természetesebb környezet biztosítását jelenti, már nem elegendő. A fenntartható turizmusnak a természeti és kulturális örökség megőrzése mellett lehetőséget kell teremtenie új munkahelyek létrehozására, a vállalkozások ösztönzésére, zöld munkahelyek kialakítására, valamint a régi mesterségek és tudás megőrzésére.
2: Zelena delovna mesta, ohranjanje določenih obrti in znanj iz preteklosti.
1: A természetközeli, egyedi élményeket kereső vendégek egyre inkább igénylik a helyi élelmiszereket és a kisebb széndioxid kibocsátással működő szolgáltatásokat. Dária Korelc szerint ehhez nem elég egyetlen jó szolgáltató. A helyi kínálat szereplőinek egymást is promoválniuk kell.
2: Ezt pač bolj izhajam iz te naše prakse, kako mi sodelujemo tud z našimi sosedi, naprimer...
3: Én elsősorban a saját gyakorlatunkból indulok ki, abból, hogyan működünk együtt a szomszédainkkal. Vendégeinknek például mindig ajánljuk, hogy látogassák meg a Mala Rossát, ahol levendula és ehetőrózsa ültetvényeket, valamint más érdekességeket láthatnak. Előre megtervezett programokat is készítünk, amelyekbe további helyi szolgáltatókat vonunk be. Ha például valakinek a borát kínáljuk, elmondjuk, honnan származik, így a vendégek meglátogathatják a pincészetet, és meg is kóstolhatják a bort. Ugyanez érvényes a virágokra és más helyi alapanyagokra is.
1: Az együttműködés a kisebb közösségek működését és a vidéki térség megtartó erejét is erősítheti. A következő lépést Dária Korelc már nem csak fenntartható, hanem regeneratív turizmusként határozza meg.
2: Mi celo več ne govorimo v našem zavodu o samooskrbi, ampak o sooskrbi. Vsi skupaj v neki manjši skupnosti moramo imeti vse.
3: Intézetünkben már nem is önellátásról, hanem közösségi ellátásról beszélünk. Egy kisebb közegben közösen kell rendelkeznünk mindennel, nem pedig mindenkinek külön-külön. Ehhez megfelelő kommunikációra és több együttműködésre van szükség, de úgy gondolom, ez az egyetlen járható út. A jövőben a fenntartható turizmustól a regeneratív turizmus felé is el kell mozdulnunk. Ez azt jelenti, hogy nem csak környezetünk további károsítását akarjuk elkerülni, hanem azt is szeretnénk elérni, hogy a turizmus hozzájáruljon annak megőrzéséhez és megújulásához. Ennek példája lehet a régi épületek felújítása, a hagyományos technikák és mesterségek megőrzése, valamint az ökológiai gazdálkodás, amely nem csak fenntartaná, hanem javítaná is a jelenlegi állapotot.
2: Stare technike, stare obrti, več ekološkega kmetijstva, ki bi spet ne samo ohranilo obstoječe stanje, ampak ga celo izboljšalo.
1: A horvátországi tapasztalatokat Dávid Novinsák ismertette. Sveti Martin Namuri és a Murakusz turisztikai fejlesztésében arra törekednek, hogy a vendégeket ne egyetlen helyszínre irányítsák, hanem a térség egészét mutassák be nekik.
4: Mi máme več dobrých primérov. Jeden najbolších primérov je ekomúzej Medzsimurje, ki povezuje...
5: Több jó példánk is van. Ezek egyike a Muraközi Ökomúzeum, amely 14 különböző helyszínt kapcsol össze. Ahelyett, hogy minden látogatót egyetlen turisztikai pontra irányítanánk, az egész régió felfedezésére ösztönözzük őket. Az Ökomúzeum 2025-ben a Green Destinations program keretében bekerült a fenntartható turizmus 100 legjobb nemzetközi példája közé.
1: A fenntartható turizmus megvalósításához azonban a szolgáltatók és a látogatók szokásain is változtatni kell. Kiemelt feladata a hulladék csökkentése, az energia és víztakarékosság, a helyi termékek használata, valamint az autózás alternatíváinak kialakítása.
4: Veliko ljudi podpira trajnost, dokler ta ne zahteva spremembe njihovih navad, ko govorimo o manj plastike.
5: Sokan addig támogatják a fenntarthatóságot, amíg az nem követeli meg szokásaik megváltoztatását. Ha a kevesebb műanyagról, szelektív hulladékgyűjtésről, energia és víztakarékosságról, helyi termékek használatáról vagy más közlekedési módokról beszélünk, mindenkinek együtt kell működnie. A turisztikai szervezeteknek, a községeknek, a szállodáknak, a vendéglátóknak, a rendezvényszervezőknek, a lakosságnak és a látogatóknak is. A másik nagy kihívás a közlekedés. Még mindig sokan érkeznek személygépkocsival, ezért megfelelő alternatívákat kell kialakítanunk. Közösségi közlekedést, kerékpárutakat, gyalogos útvonalakat és a különböző közlekedési módok összekapcsolását.
4: Alternatíve, javni prevoz, kolesárske poti, peš poti in povezovanie različných načinov mobilnosti.
1: A Muramente turisztikai szempontból is összefüggő térség. A vendégek elsősorban élményeket keresnek, nem közigazgatási határokban gondolkodnak. Ezért a szomszédos országok együttműködése, új útvonalak és közös programok kialakítását teheti lehetővé.
4: Bi lahko rekel, da je pomembno tudi nadaljnje povezovanje iz sosednjimi destinacijami v Sloveniji, so tako v Avstriji in Madžarski.
5: Fontosnak tartom a szlovéniai, az ausztriai és a magyarországi szomszédos turisztikai térségekkel való további együttműködést. A hozzánk érkező vendég nem feltétlenül közigazgatási határokban gondolkodik, hanem élményeket keres. Ezért közösen kell olyan útvonalakat és turisztikai termékeket kialakítanunk, amelyek összekapcsolják a Mura folyót, a természeti értékeket, a kerékpározást, a gasztronómiát és a határon átnyúló térség kultúráját. A helyi termékek használatát is növelni szeretnénk. A jövőképem egyszerű. Olyan turizmust akarunk, amely nem csak érdekesebbé teszi térségünket a látogatók számára, hanem jobbá is az ott élők számára. Ha meg tudjuk őrizni a természetet, a helyi identitást és az életminőséget, akkor elmondhatjuk, hogy a fenntartható fejlődés helyes útján járunk.
1: A bemutatott példák közös üzenete, hogy a fenntartható turizmus hosszú távú szemléletet és együttműködést igényel. A fejlődéshez nem feltétlenül van szükség újabb létesítményekre. Sok esetben a már meglévő épületek, hagyományok, természeti értékek és a helyi kapcsolatok megőrzése, megújítása és összekapcsolása jelentheti a továbblépést. Tisztelt hallgatóink, az iránytűt hallották. Az adás hangtechnikusa Bencik István, szerkesztője Ftichár Inez volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást, viszont hallásra!
6: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
0: A Muravidék hullámhossza. MMR.

egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A újra vidéki magyar rádióban.

0: MMR.
1: A mi rádiónk.
2: Tedd a szívedre a kezed,

Igen, igen, kedves hallgatók, önök Alladányban a 27 regionális híradóját hallják egy időben valamennyi rádiódon. Hosszú, rövid és ott rövid, illetve mikrohullámú frekvenciákon egyaránt.

a fogságban tartott delfinekkel is. Sípszóra egyszerre ugranak ki a vízből, és szaltoznak, ha kell a nézők örömére, de szabadon kedvükre csacsoknak, és kedvükre ugrálnak saját sípjelükre, saját ütemükre.

Vidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: zene, csak az élelem.
1: Nincs vége? Mi van, nincs vége?
2: Az életünk, az életem.
1: Nincs vége.
0: Ez meg ki volt?
2: Ki? Hát én. A Tomi.

Nem akarok félig élni. Nem akarok félig élni. Nem, nem akarok félig élni. Mert ha félig élnék, abba belehalnék. Mert félig csókolni nem lehet. Félig ölelni nem szabad. Ha félig elmond a titkok között, a hazugság mindig.

0: Ilyen.
1: Zöld a rét már megint, kék az ég már nekint, előtted égek, pedig tudom, hogy égsz.
0: Ilyen. És ilyen is.